Hadd játessek majd rajtuk egy jó nagyot, és te nevetsz rajtam, mert a világ neked semmi. És a pupilláid olyan szépek, bolond leszek tőlük, hogyha rájuk nézek, de az biztos tudod, hogy így nem szeret majd senki.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

szeressek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek,

0: Marad a kellemes őszi idő ma is, délután 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Kiránduló idő lesz, úgyhogy érdemes kiélvezni. Akár a ligetben egy séta vagy piknikezés is szuper program lehet, és ha már ott vagyunk a közelben, nem is sejtjük sokszor, milyen kutatásokat végeznek a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Most csepegtettek néhány infót az egyik kutatásukról, erről is hallhatsz a hírekben. Hétfőtől egy hétig a könyvtáraké a főszerep Szegeden, ugyanis megkezdődik a 20. országos könyvtári napok rendezvénysorozat. A Somogyi Könyvtárban könyvbemutatókkal, könyves beszélgetésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal és színes gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Szudori Szabolcs rendezvény szervező munkatárs minden korosztálynak ajánlja a programokat.
1: Azt hiszem, hogy ez olyan, mint amikor a társasjátékokra ráírják, hogy 0-tól 100 éves korig, az országos könyvtári napok is ilyen. Gyerekprogramoktól kezdve a legidősebbek számára is tartogatunk előadásokat, bemutatókat. Én azt hiszem, hogy egy nagyon szép és gazdag anyagot lehet megtalálni a Somogyi Könyvtár honlapján és Facebookján.
0: Új kutatási stratégiát dolgoztak ki szövetszerű modellek fejlesztésére a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói. A háromdimenziós modellek és a mesterséges intelligencia segítségével pontosabban vizsgálhatják a sejtek működését, miközben az állatkísérletek száma is csökkenthető. A fejlesztés hosszabb távon a gyógyszerkutatást és akár a mesterséges szövetek létrehozását is segítheti. Egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Pósvai Gábor belügyminiszter kiemelte, a terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozó Iroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. A TEK feladatai a speciális műveleti és személyvédelmi tevékenységekre összpontosulnak, míg a készenléti rendőrséghez kerülnek az egységes objektumvédelmi feladatok. És kritikus állapotban van a halálra ítélt nő, aki túlélt két méreginjekciót. Krista Pike-ot 1996-ban ítélték halálra a 19 éves Colleen Slammer meggyilkolásáért. Az ítéletet szerdán akarták végrehajtani halálos injekcióval, a nő azonban két adag pentobarbitál beadása után is életben maradt. Jelenleg kritikus állapotban van. Pike lett volna az első nő, aki Tennessee-ben több mint 200 év után halálos ítéletet hajtanak végre. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Ez a Rádió 88 hétvége, ma változatlan marad a szegedi időjárás. Érdemes szabadtéri programot tervezni, mert délután 25 fokig melegszik a levegő. Ma van az állatok világnapja, töltsük játékkal, kis kedvencünkkel a napot, és pár extra jutifalatnak is biztos, hogy örülnének. Hamarosan a világnappal kapcsolatban is hallhatsz a

0: Ma az állatok világnapján különösen figyeljünk oda állatainkra. Ez a világnap Assisi Szent Ferenchez, az állatok és a természet védőszentjéhez kapcsolódik. A Beagle Fajtamenti is idén ezt a napot elsősorban a gyerekekkel ünnepli. Több iskolába is ellátogatnak, ahol a felelős kutyatartásról beszélnek a diákoknak. Minda Éva önkéntes koordinátor az állatok világnapjának üzenetére hívja fel a figyelmet.
1: Számunkra az Állatok Világnapja arról is szól, hogy minél több emberhez eljusson, egy kutya nem ajándék, vagy pillanatnyi döntés, hanem hosszú, évekre szóló felelősség.
0: Megnyílt az STL képzési központja a kínai Xi'anban. A partnerség első eredményeként tavaly szeptemberben 113 hallgató részvételével elindult a mérnök informatikus közös képzés. Ez volt az első olyan magyar-kínai közös alapképzési program, amelyre Kína teljes területéről lehet jelentkezni a kínai állami felvételi rendszer keretében. A napokban megnyílt központban jelentősen bővült a képzési kínálat és emelkedett a hallgatói létszám. Meg kell fontolni az Árristop kivezetését Magyar Péter szerint. A miniszterelnök azt mondta, habár az Árristopot azért vezette be a Fidesz, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, ennek eredményeként tönkrementek az agrárium szereplői. Ez a gyakorlat nem csak a termelőket érintette rosszul, de sok kereskedőt is, több kisboltnak be kellett zárnia. Az Árristop kivezetését egyre szélesebb körben kérik a kormánytól. És a BTS után a Stray Kids is bojkottálta a Grammyt a legjobb ázsiai popzene előadók nevű kategória bevezetése után. A kritikusok szerint a távol-keleti popzenét mesterségesen elszigetelték a nyugati popzenétől. A bandák arról beszéltek, hogy nem szeretnék, ha művészileg megkülönböztetnék a zenéjüket pusztán a származásuk miatt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
0: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
0: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal.
2: Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segíthetsz nekünk.
0: Ha telefonon keresnek, vedd fel.
2: Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki.
0: És mondd el, hogy mint mindig,
2: most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része.
3: Ez a Rádió 88.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
0: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
2: Szép reggelt kívánunk, Bisztricki Sári vagyok, ez pedig a Café 88 hétvége 2026. október 4-i adása. Riportereink egész héten járták a várost és gyűjtötték azokat a témákat, amelyek a szegedieket értekelhetik. Ezek következnek reggel 9 óráig. Az első órában hallhatsz például arról, hogy elképesztő sikert arattak a megyei diákok a 48. World Skills világbajnokságon. Szó lesz arról is, hogy termálvíz szennyezte a rehabilitált Holt Tiszát Szegeden, és hogy gyakorlatot tartott a katasztrófa védelem és a MÁV Szegeden. Arról is beszélni fogunk, hogy R2D2 és egy humanoid robot köszöntötte a 15. tudományfesztivál résztvevőit. És még kérdésünk is van a mai napon, méghozzá a második óra egyik interjújához kapcsolódóan. Te mit teszel az ételpazarlás ellen? Nekem ez az egyik kedvenc témám, és mestere is vagyok, hiszen kollégistaként minden falat számít. Nos, erre a kérdésre várom tehát a válaszokat a Facebook posztunk alatti komment szekcióban, illetve a 30-as 299-88-88-as számon SMS-ben is.
3: Köszi, hogy most is a 88 szól nálad, marad ma is a kellemes, napos, derült idő Szegeden 25 fokkal, úgyhogy egy kis kirándulással feltöltődhetsz a következő hétre. Az eső továbbra is elkerül bennünket, ahogy egy ideje teszi. Pont ezért asszályfórumot rendeztek Hódmezővásárhelyen. A részletekkel mindjárt jövök.
4: Három után kivezet.
0: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
4: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
0: Szóval, három után kivezet.
4: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
0: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
6: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
7: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
6: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség,

0: Minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
1: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: szegedi.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Ez reklám volt.
4: Önkénteseket keres a Szegedi Hanimetsz mentőkutyás egyesület. A jelentkezők több területen is bekapcsolódhatnak az egyesület munkájába. Keresnek mások mellett gyalogos keresőket, területkutatókat, terepjárós vagy kvados területkutatókat és kutyavezetőket, nyomkövető, személykövető és területkutató feladatokra. Kötelesné Miklós Csilla kutyavezető elmondta, hogy olyan önkéntesekre van szükségük, akik szükség esetén aktívan és bevethetően tudnak részt venni a keresésekben.
5: Non-stop elérhetőek vagyunk, bármikor bevethetőek vagyunk. Ez önkéntes munka, tehát mindenki főállás mellett szabad idejében végzi ezt a tevékenységet, és amikor riasztást kapunk, akkor aki éppen ráér, ők mozdulnak és indulunk a helyszínre.
4: Aszályfórumot rendezett Hódmezővásárhelyen a Zöld Gerilla Mozgalom és az önkormányzat, ahol a vízmegtartás és az alföld kiszáradásának megállítása volt a központi téma. A szakemberek szerint a klímaváltozás miatt a Kárpát-medence, különösen az alföld egyre nagyobb vízhiánnyal nézhet szembe. A radikális változások határa a Duna lesz, vagyis a Dunántúlnak jobbak az esélyei, mint az alföldnek. A fórum résztvevői arról egyeztettek, hogyan lehetne a térségben hatékonyabban megtartani a vizet és alkalmazkodni a változó éghajlathoz. Figyelemre méltó mintázatot mutatnak az idei magyarországi hialommakullancs észlelések. Az eddigi 5 találatból 4 olyan helyről érkezett, ahol korábban is találtak már ilyen kullancsot. A Hunrend kutatói szerint egyelőre nem tudni, hogy ez véletlen egybeesés, vagy már hazánkban áttelelő példányokról van szó, ezért továbbra is kérik a lakosságot a kullancsok bejelentésére. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a krími kongói vérzéses láz hazai megjelenésének kockázata továbbra is rendkívül alacsony. És a South Park alkotói újra nyitották a legendás Casa Bonita éttermet, most beperelték őket. A rajzfilm sorozat egy epizódja világhírűvé tette a mexikói éttermet, ami azonban a koronavírus járvány miatti nehézségekre hivatkozva 2021-ben bezárt. A South Park alkotói Trey Parker és Matt Stone ekkor döntötték el, hogy újra nyitják. 40 millió dollárt öltek a helybe. A munkavállalók azonban most tisztességtelen munkaügyi gyakorlatokkal vádolják őket. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ne feledd, hogy 9 óráig köszöntheted a születésnapos ismerőseidet, 9 után pedig kiderül, hogy ma kinyeri a pányai cukrászda tortáját. Küldj SMS-t a név és telefonszám megadásával, és deríts jobb kedvre a szülinaposokat. Addig is Dua Lipa érkezik a Training Season-nál.

0: A következő percekben fantasztikus eredményekről hallhatsz, hiszen elképesztő sikert arattak a megyei diákok a Shanghai-ban megrendezett 48. World Skills világbajnokságon. Hárman éremmel a nyakukban térhettek haza, miután a szegedi Gutai Dénes a mehatronika szakmában szerzett aranyérmet, és ezzel a nemzet legjobbja minősítést is elnyerte, csapattársával, Pap Mátyás Miklóssal. Emellett a Vásárhelyi Nagypál Dóra a fodrász, míg a szegedi Vadnai Tamás a víz, gáz és fűtés szerelő szakmában lett kiválósági érmes. Beregszászi Ferenc duális képzési tanácsadó elmondta, hogy a rendezvény célja, hogy a szakmai pálya iránt terelje a fiatalokat. Fáy Berni interjúja következik.
1: Sosem látott magyar siker történt a 48. World Skills világbajnokságon, de először is beszéljünk a versenyről, miben kellett teljesíteni, hogyan zajlott a megmérettetés, mi is az a World Skills világbajnokság.
2: Véget ért a szakmák világbajnoksága, melyen 68 országból 1385 versenyző mért össze tudását, tehetségét és szakmai felkészültségét. Hazánkat 25 versenyszámban 29 ifjú szakember képviselte, közülük hárman a Csongrád család megyéből vettek részt a Shanghai-ban megrendezett 48. World Skills világbajnokságon. Mindhárman éremmel a nyakukban tértek haza, miután a szegedi Gutai Dénes a mehatronika versenyszámban szerzett aranyérmet, és ezzel a nemzet legjobb minősítést is elnyerte csapattársával, Pap Mátyás Miklóssal közösen. Emellett a vásárhelyi kötődésű Nagypál Dóra a fodrász, míg a szegedi Vadnai Tamás a víz, gáz és fűtésszerelő szakmában lett kiválósági érmes.
1: A magyar csapat eddig sosem látott sikert aratott, 13 érmet hoztak haza a diákok. Mire lehet következtetni ebből?
2: A szeptember 22 és 27 között Kínában megszervezett versenyen a magyar csapat eddig soha nem látott sikert aratott, 13 érmet hoztak haza a diákok. Ez a valaha elért legjobb eredményünk a World Skills világbajnokságon, melyen 2007 óta vett részt Magyarország. A fiatalok bebizonyították, hogy megérte a hosszú hónapokon át tartó kemény és kitartó felkészülés, és hogy a hazánkban megszerzett szakmai tudás a világ élvonalában is megállja a helyét. Ebből is jól látszik, hogy a jövő munkaerőpiacának szüksége van az olyan magas színvonalú szakképzésre, mint amilyen megyében is zajlik, és rendkívül fontos az olyan tehetséges fiatalok támogatása, akikben ott van a tenni akarás és a tetrekészség annak érdekében, hogy a szakmájuk kiválóságai legyenek.
1: Hogyan történt a felkészülés a versenyre?
2: A magyar fiatalok sikeres szereplése mögött széles körű összefogás áll, a kiemelkedő eredményes részvételt szakértők, szakmai támogatók, szakképző intézmények és egyetemek segítették. A felkészülés koordináló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a hazai versenyrendszer működtetésével, valamint a gazdaság és a szakképzés hatékony összekapcsolásával vállal meghatározó szerepet a jövő szakembereinek nevelésében és a World Skills mozgalomban való eredményes jelenlét biztosításában.
1: Hogyan néz ki a verseny, hogy kell elképzelni?
2: A bajnokságon lényegében életszerű gyakorlatorientált feladatokat kell teljesíteni a versenyzőknek, ugyanis kell ezt elképzelni. Mondjuk nézzük a közösségi média felületein, ott föl vannak töltve különböző képek, akkor lényegében különböző hajtípusokat kell lehet elkészíteni, tehát férfi fodrászat, divat iránynak megfelelő konykészítés, hogyha így a fodrászatot nézzük, a vízgáz és fűtésszerelő szakmak tekintetében ott tényleg otthon használatos rendszert kell kiépíteni, a mehatronika esetében pedig lényegében, ugye a mehatronika minden területen fontos, legyen az akár a palackozó gépektől a szupermarketek, pénztárcáig, ezeknek a feladata különböző területeket összeegyesíteni, automatizált berendezés tervezni, építeni, karbantartani, javítani, és ehhez tartozó programozást is megvalósítani. Így a robotika, rendszerfejlesztés, automatizálás, elektronikus vezérési rendszereket kell maga alatt tudni.
1: Mi kell ahhoz, hogy egy fiatal ma sikeres legyen egy szakmában, és akár nemzetközi szinten is megállja a helyét?
2: Egyrészt a szakmájának a szeretete, hogy valaki tényleg tudja és szeresse a szakmáját, amit tanult, és amiben akár a jövőben is el tudja képzelni magát, és folyamatosan fejleszteni, fejlődni vágyjon, akár a szakma mélyebb elsajátítása keretében, akár ugye másodszakma vagy felnőtt képzés keretében, akár pedig felsőoktatásban szerzett szakmai ismeretek elsajátítása révén. Egyfelől másrészt tényleg az, hogy legyen egyfajta versenyszellem a fiatalban, a versenyzőben, hogy ő kíváncsi is arra, hogy más, akár ugye konkurenssel, versenytársal, de akár nem csak országon, hanem ugye nemzeteken túlmenően, akár világviszonylatban is tudja és kíváncsi arra, hogy mik az ő határai, hogy mennyire is jó az adott szakmájában. És látható, hogy a magyar csapat, ezen belül is akár ugye a Csongrád család megyei fiatalok igen jó eredményt értek el, így méltóan büszkék lehetünk az ő eredményeikre, és ennek keretében a felkészítőkre, a hazai vármegyei szakképző intézményekre, egyetemekre, akik nélkül ez nem nem jöhetett volna össze.
0: Beregszászi Ferenc duális képzési tanácsadót hallottad. Így 7 óra után szerencsére már felkelt a nap, sőt ki is sütött, ma nem igazán kell felhőkre számítanod. Illetve de, mert most DJ Kincses, Varez és Ambrus dala következik, a felhők közt a nap.

0: Talán nem tudtad, de termálvíz szennyezte a rehabilitált Holt Tiszát Szegeden. Az illetékes hatóság azonnali hatállyal leállította a szennyezést okozó nyomóvezetéket. Kozák Péter, az Alsó-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság igazgatója elmondta, hogy a meghibásodott csővezetéket az üzemeltető kijavította, így a szennyezés véglegesen megszűnt. Az igazgatót Fáy Berni kérdezte ebben a témában.
1: Termálvíz szennyezte a rehabilitált Holt Tiszát Szegeden. Pontosan hogyan történt a szennyezés és kinek a hibájából?
2: Sajnálatosan a Holták partján vezetett termálgyűjtő vezetékbe történt egy meghibásodás, és innen került termálvíz a rehabilitált szakaszra, de megköszönve az érintett lakosság gyors reagálását, viszonylag rövid idővel, rövid határidővel sikerült a szennyezést megállítani. Ennek föltárása során kiderült, hogy ezt a termálcsúrvarékvizek szállító vezeték meghibásodása történt meg. Az illetékes hatóság azonnal leállítatta ennek a vezetéknek a üzemét, innentől kezdve további szennyezés a Holtákba nem került, és kötelezte az üzemeltetőt a meghibásodás kijavítására. A rendelkezésünkre álló információk alapján a meghibásodott csővezetéket az üzemeltető kijavította, és ezáltal a szennyezés véglegesen megszűnt ezen a csőszakaszon. A Holták vízterébe került szennyezés szerencsére nem okozott problémát a vízminőségi állapotokba, illetve hát a korábban a Holták vízpótlása érdekében végrehajtott intézkedések eredményeképpen gyakorlatilag káros következmények nélkül maradt ez a szennyezés a jövőben is, hogy amennyiben bármilyen ilyen meghibásodásra utaló jelet tapasztalunk, akkor a hatóság közreműködésével haladéktalanul intézkedni fog.
1: Pontosan ki volt a szennyező cég? A
2: vezeték üzemeltetőjével kapcsolatosan én információk most önnek ezt nem tudom megmondani.
1: Mekkora mennyiségű termálvíz kerülhetett a rehabilitált holtisztába, és mennyi ideig tarthatott a szennyezés?
2: A vezeték meghibásodása kapcsán a Holták vízterébe nem jelentős mennyiségű termálvíz került. Itt a tapasztalataink azt mutatják, hogy ez a Holták vízterének egyensúlyának a felborulását nem eredményezte szerencsére, tehát viszonylag gyorsan sikerült reagálni. Ismereteink szerint próbaüzemi próbák voltak, és ennek keretében derült ez ki.
1: Tehát már nem szennyeződik a Holt Tisza.
2: Azonnal leállították a vezetéken az üzemet, és így azon keresztül megkaphat terhelést a Holt.
1: Milyen garanciákat tudnak adni arra, hogy hasonló szennyezés a jövőben ne fordulhasson elő a Holt Tiszánál?
2: A garancia az, hogy amennyiben bármilyen ilyen meghibásodás jelentkezik, haladéktalanul az érintett üzemeltető intézkedésre kerül kötelezésre.
0: Kozák Péter, az ATI vízig igazgatója beszélt a Holt Tisza szennyezéséről. Avicii és Rita Ora közöse pedig már a címében is paradox, egymásnak ellentmondó állításokat tartalmaz. Lehet valaki magányos, miközben valakinek a társaságában van? Te talán tapasztaltad ezt, az előadók pedig szinte biztosan, különben nem írtak volna róla dalt. Jön a Lonely Together.

0: igencsak fontos téma következik most, ami a közlekedés veszélyeinek elkerülése miatt mindig kifejezetten aktuális. Gyakorlatot tartott ugyanis a katasztrófa védelem és a MÁV a szegedi rendező pályaudvaron. A szimulált helyzetben egy kis busz felborult és egy tramtrain kisiklott, miután a két jármű ütközött egymással. Fülep Zoltán, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tűzoltósági főfelügyelője a gyakorlat részleteiről és a bevont társszervek munkájáról is beszélt. Az interjút Kovács Bence készítette.
1: Éves katasztrófa felszámolási gyakorlatot hajtottak végre a tramtrain üzemében. Mi történt ott pontosan?
2: Ez a gyakorlat, ugye ez a MÁV-val közös gyakorlatunk, ezt már 2012 óta hajtjuk végre minden évben egy bemutatóval egybekötött gyakorlat, és idén Szegedre esett a választás, és a tramtrain mint kuriózum jelent meg a gyakorlat során. A feltételezett szituáció alapján egy vasúti átjáróban a tramtrain szerelvények között egy kis busz, aki a tilos jelzés ellenére sínekre hajtott, és ennek következtében felborult, illetve a tramtrain szerelvény kisiklott. A kis buszban 3 sérült, 2 súlyos és egy könnyű sérült keletkezett, illetve egy személy a vonat szerelvény alá esett, valamint a vonaton is volt még több sérült, illetve bentrekedt személy, akinek a mentését el kellett végezni az egységet. Ezekből a vasúti balesetekből az éves szinten tavalyi évben 220 olyan esemény volt, ahol a tűzoltó erőknek valamilyen beavatkozást kellett végrehajtani. Idén eddig 150 ilyen eseményünk volt, és ugye elsősorban gázolásos balesetek azok, amelyek megjelennek a legnagyobb számba, de ez a második az ütközéses baleset. Ez is nagyon fontos, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy a közlekedők tartsák be azokat a szabályokat, amelyeket a keresztelvíz annak érdekében, hogy ne következzenek be sérülések és balesetek.
1: Hogy sikerült a gyakorlat, hogy teljesítettek a résztvevők?
2: A gyakorlat a célját elérte, ugye amellett, hogy a tűzoltó egységek gyakorolták a feladatokat, ennek keretében ugye mind a gépjárműből, mind a vasúti szerelvény alól, illetve a vasúti szerelvényből kiszabadították a bentrekedteket, a sérülteket átadták a mentősöknek, emellett ugye a vasúti szerelvény visszajelzését a vasutasok végezték el, emellett nagyon fontos volt az az együttműködés, amit a különböző társszervekkel együtt hajtunk végre egy ilyen káreset helyszínén. Ennek a gyakorlása, tehát ilyen módon a tűzoltó egységek mellett, a vasutasok mellett még a mentősök, illetve a rendőrség is feladatot hajtott végre, és ennek az összehangolása mindig fontos feladat egy olyan kárhelyszínen, ahol tömeges sérülések vannak, tömeges balesetekkel számolni.
1: A katasztrófavédelem munkatársainak egyébként milyen gyakran van szüksége ilyen gyakorlatoknak a végrehajtására?
2: Hát a gyakorlatokra minél nagyobb arányban. Nyilván nem minden nap van lehetőségünk arra, hogy ilyen valós helyzetet szimuláló beállítást tudjunk végrehajtani, ezért is ilyen jelleggel csak évente van ez a gyakorlatunk, de természetesen a tűzoltó egységeink helyi szinten, a helyi MÁV-val együttműködésben különböző szintű gyakorlatokat végrehajtanak, de maga a gyakorlat az minden mennyiségben szükséges, hiszen ezeknek a keretében tudunk fölkészülni azokra a valós helyzetekre, amelyek a különböző káreseményeknél bekövetkeznek, illetve ez segíti az, hogy ott minél hatékonyabban és minél biztonságosabban tudjunk beavatkozni.
0: Fülep Zoltánt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjét hallottad. Hamarosan Dash és Young Fly pörketi fel a vasárnap reggeled, jön egy kis Dolce Vita, tengerparti luxus és olasz mediterrán hangulat, mindez pedig magyar fülekre hangolva. Ez a Kis Kece.
3: Napközben dolgozol. Mi is?
4: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
5: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
3: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
4: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
4: Támogatja az Input csoport.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
8: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
7: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
9: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
10: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
11: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
12: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
13: Új magyar ős bemutató, féktelen Queen Musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
14: Indulj lendületből! Cube és Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
15: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
16: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a Faterem faárubolt. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamut fenyő. www.fakötőjelterem.hu.
17: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szentes gyógyfürdőben?
18: Na ne mondd, Ilonkám, szerdánként úgyis mindig ráérek.
17: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény.
18: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
17: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
19: Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint, egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
6: Ez reklám volt.

0: Star Wars rajongók, figyelem, a következő interjú nektek szól. R2D2 és egy humanoid robot köszöntötte ugyanis szerda délelőtt a 15. tudományfesztivál résztvevőit a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A kétnapos rendezvényen a jövő technológiái kerültek fókuszba, megismerhették a kilátogatók például az űrkutatás, a járműfejlesztés és a mezőgazdaság újdonságait. Záruk Péter Farkas fesztiváligazgató elmondta, a céljuk az volt, hogy a tanulást és a tudományokat élményszerűen mutassák be a fiataloknak. A fesztiváligazgatóval Kovács Bence beszélgetett.
1: Itt vagyunk a 15. tudományfesztiválon a Szegedi TIG-ben. Mi volt a motivációtok, miért gondoltátok azt, hogy szükség van egy ilyen fesztiválnak a létrehozására?
2: Genes Ádám barátommal, aki a Kossuth Klubnak akkori igazgatója volt még 2010-ben, az Edinburgh-i nagy világ tudományfesztiválról beszélgettünk egy sörözés közepette, ami úgymond a street science világnak, vagyis az emberekhez közel vitt, utcára kivitt innovációk megmutatásáról szól. Indoor-outdoor, tehát bent is és kint is. Erről beszélgettünk, és mondtuk, hogy hát azért most már 2010-ben elkezdődött a 21. század, talán jó lenne, hogyha Magyarországon is valamit kezdenénk egy ilyen jellegű rendezvénnyel, hiszen nagyon fontos, hogy a tudomány innovációit tényleg testközelbe közel vigyük az emberekhez. És innen indult az ötlet, és hát ahogy most már a szám mutatja, 15. alkalom, a Covid-kor kellett kihagyjuk, de azon kívül minden évben megtettük, és ez az indítatása, a fiatalokhoz közel vinni a tudományos fejlesztéseket, érdekességeket, és a tanulásnak az élmény alapú változatát hozzuk el ezen a néhány napon hozzájuk, és hogyha itt bármivel kapcsolatban inspirálódik, és netán pont azt fogja elindítani, ha nem is tudományos pályán, de a továbbtanulás irányába, akkor már elértük célunkat.
1: Milyen tudományok képviseltetik magukat itt a TIG-ben?
2: Ó, hát rengeteg. Nagyon-nagyon jó volt az egyetemmel az együttműködés és a Junior Akadémiával. Fantasztikus munkát végeznek. Tényleg azt mondhatnám, hogy a robotikától az informatika, egészség, mezőgazdaság, űrkutatás, műszaki tudományok szinte minden területe, csillagászat. Azon belül pedig mindig arra törekszünk, hogy érdekesség legyen, mert a fiatalokat ugye az érdekli. Az fogja meg. Most csak egyet mondok a sok érdekesség közül, ami engem teljesen megdöbbentett. A növények stressz szintjének a mérése. Hát most ehhez aztán tényleg lövésem sem volt jó bölcsészként, vagy társadalomtudománnyal foglalkozóként, de nagyon-nagyon érdekes. Volt egy kis planetáriumunk, folyamatosak a csoportok. Két robotunk is volt, egy humanoid, és a Star Warsból a nagy kedvenc R2D2, szóval tényleg minden megtalálható.
1: Szerinted melyik korosztályoktól érdemes a gyermekeket a tudományokba bevezetni? Mikor vevők már rá a fiatalok?
2: Hát ugye erre szokták mondani a tehetséggondozó kollégák, hogy nem lehet elég korán kezdeni, és hát nyilván korosztályosan már az óvodától lehet őket vezetni, de itt elsősorban az általános iskolától a középiskoláig, és hát a hallgatók pedig ugye az egyetemi innovációkkal vesznek részt, vagy vettek részt korábban is, úgyhogy igazából a felsőoktatásba készülő fiatalokat próbáljuk megszólítani.
1: Mi a titka egyébként a street science-nek? Hogyan lehet a tudományokat kivinni az utcára és közérthetővé tenni?
2: Csak érdekességekkel. Tehát amikor olyan TikTok világban élünk, hogy 15-20 másodperc körülbelül a figyelem, tartós figyelem, akkor nem lehet mással. Csak a legújabb dolgokkal, a legérdekesebb dolgokkal, vagy a meghökkentő dolgokkal. És ez is a célja. Nagyon sokan szoktak jelentkezni kiállítónak, és aztán külön bizottságot szoktunk létrehozni, hogy igen, de ezekből mi az, ami érdekes? Mert nyilván a kutató milyen? Amit ő kutat, az a legérdekesebb. Na de ez nem feltétlenül van így. Tehát már nagyon jó kis szenzorunk van arra vonatkozóan, hogy ezt most akkor egy hatodikos hogy fogja élvezni. Vagy jó, ez már azért a gimiseknek lesz a kedvence. Tehát, hogy már a 15 év azért bennünket is tanított, változtatott, és alapvetően ez a fő irányvonal, hogy valóban érdekes legyen, tudományos legyen, és viszonylag rövid idő alatt, egy 5-10-15 perc alatt tudást is kapjon. Ez nem lesz tartós és tudás, de elindítása egy impulzusra viszont mindenféleképpen elég, és nagyjából ez is a szerkezete a tudományfesztiválnak.
1: Te is említetted, hogy ha már ennyire rövid a figyelme az embereknek mostanában a közösségi médián például, emiatt kevesen fact-checkelnek, hogyha valamilyen videó például szembe jön, és valamilyen tudományosnak hit tényt mondanak. Hogyan lehet felvenni a harcot a tévhitek ellen?
2: Hát azzal, hogy jó helyszínt választ az ember, ami hiteles. Egyetem vagy kutatóközpont. Jó előadókat választ, akik letettek már a tudományasztalán jó néhány munkát, és ezáltal hitelesek, valamint jó ismeretterjesztőket, akik ugyancsak hitelesek, mert az ő tudásuk az, hogy hogyan kell átadni. És hogyha ez így összeáll, akkor a hitelesség fogja szavatolni azt, hogy ami itt van, az valóban tudomány.
0: Záruk Péter Farkas fesztiváligazgató a Tudományfesztiválról mesélt. Az előző dalokhoz képest talán egy kicsit líraibb vizekre vezünk most Celine Dionnal. Köztudott róla, hogy amióta kiderült a súlyos betegsége, a merev személyszindróma, azóta csak nagyon ritkán lép fel. Ám idén szeptember végén egy hatalmas meglepetés koncerttel nyitotta meg a párizsi divathetet. Az Eiffel torony előtt a 2024-es párizsi olimpiát felidéző energiával adta elő az I'm Alive című dalt, ami így szimbolikusan is új értelmet nyert. Fülej, ez következik most. I

Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love szólt itt a Rádió 88-ban 8 órához közeledve. Az első órában feltett kérdésre pedig továbbra is várjuk a válaszokat. Mit teszel az ételpazarlás ellen? Mindenkinek más-más praktikája van. Én személy szerint eleve nagyon tudatosan vásárolok ételeket. Már a boltban próbálom előre átgondolni, hogy miket fogyaszthatok el még a megromlásuk előtt. Ha pedig valamilyen terméknél már közeledik a lejárati dátum, igyekszem kreatívan szinte azonnal felhasználni. Egyébként nekem ez szokott működni, szerencsére nagyon kevés ételt dobok ki. Te mit gondolsz erről?

0: Írd meg a Facebook posztunk alatt, vagy küldd el a véleményedet SMS-ben. Hamarosan folytatódik a Café 88 hétvége a szegedieket érintő témákkal. A születésnapi köszöntéseket továbbra is várjuk SMS-ben a 30-299-88-88-as számra egészen 9 óráig. A következő órában többet megtudhatsz arról, hogy az élelmiszerpazarlásra hívja fel a figyelmet a Muncs, vagy 118 éves a szegedi villamos közlekedés, új tagokat toboroz a Hanimec Mentőkutyás Egyesület, illetve hogy ingyenes online programokkal segítik az Amíguk, a lábadozó fiatalokat. Tarts velem ezután is!
1: Ragyogó napsütés és 25 fok vár rád ma is, nem érdemes otthon tölteni az időt. A száraz őszi időben különösen fontos a tűzveszélyre is figyelni, bár most már szerencsére nincs ilyen jellegű riasztás Szegeden. A Medikémia telephelyén csütörtökön keletkezett tűzben több 100 millió forintos kár keletkezhetett. Erről is hallhatsz bővebben a hírekben.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: Elképesztő sikert arattak a megyei diákok a Sanghajban megrendezett 48. World Skills világbajnokságon. Hároman éremmel a nyakukban térhettek haza, miután a szegedi Gutai Dénes a mehatronika szakmában szerzett aranyérmet, és ezzel a nemzet legjobbja minősítést is elnyerte csapattársával, Pap Mátyás Miklóssal közösen. Emellett a vásárhelyi Nagypál Dóra a fodrász, míg a szegedi Vadnai Tamás a víz, gáz és fűtés szerelő szakmában lett kiváló. Beregszászi Ferenc duális képzési tanácsadó elmondta, hogy a rendezvény célja, hogy a szakmai pálya iránt terelje a fiatalokat.
1: A World Skills verseny témája az új korszak, új készségek, új álom volt, amely a szakmai készségek fejlesztését és a nemzetek közötti együttműködést hangsúlyozza. A rendezvény célja, hogy elősegítse a szakképzés reformját, inspirálja a fiatalokat a szakmai pályára és erősítse a globális gazdasági kapcsolatokat.
0: Több 100 millió forintos kár keletkezhetett a csütörtöki tűzben a Medikémia szegedi telephelyén, ahol főként téli szélvédő mosó és más autóápolási termékek égtek. Az egyik csarnok teteje teljesen leégett, de a fémszerkezet áll. A lángokat évfél körül oltották el, a katasztrófa védelem mérései szerint pedig az egészségre káros anyagok koncentrációja nem haladta meg a határértéket. A tűzben egy 20 éves dolgozó súlyosan, de nem életveszélyesen megsérült. Pálmai Antal a cég vezérigazgatója a Szeged TV-nek elmondta, hogy 2 hete volt katasztrófa védelmi ellenőrzés és gyakorlat, akkor mindent rendben találtak. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják. 6 közlekedési projektet indítaná el a kormány. A beruházások összköltsége mintegy 48,5 milliárd forint lenne, javarészt uniós forrásból. A projektek között szerepel a Budapest-Bécs-Varsó-nagysebességű vasút magyar szakaszának tervezése, valamint elektromos töltőállomások és katonai polgári célú repülőtéri infrastruktúra kialakítása. És terrorista támadásnak nyilvánította az Egyesült Arab Emírségek a Fly Dubai incidenst. Kiderült, hogy az ománi másodpilóta valójában fejszívvel támadta járat kapitányára, és az is, hogy a férfit szélsőséges nézetei miatt az ománi hatóságok már korábban eltiltották a repüléstől. Média értesülések szerint az ománi állampolgárságú férfi édesanyja szíriai, ő maga pedig egy hosszabb szíriai tartózkodás során került kapcsolatba radikális iszlamistákkal, akik átformálták a gondolkodását. A 29 éves, jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben fogvatartott férfi együttműködik a hatóságokkal, és azt is bevallotta, hogy azt akarta, hogy a gép lezuhanjon. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Talán mostanság ünnepelted a házassági évfordulódat, ha így van, 10 óráig ír meg nekünk SMS-ben. Ezzel már részese is lettél a játékunknak, amivel megnyerheted a Bányai Cukrászda tortáját. Most pedig Taylor Swift jön az I Knew It, I Knew You-val.

0: El is érkeztünk ahhoz a témához, amit már pedzegettem a mai napon, az ételpazarlást. És nem véletlenül, hiszen megnyílt a Munch első fizikai boltja Szegeden. A startupként indult cég az új helyszínen is az élelmiszerpazarlásra hívja fel a figyelmet, hiszen a Nébih tavalyi adatai szerint több mint 60 kg háztartási élelmiszer hulladékot termelünk fejenként egy év alatt. A maradék ételt, túlérett gyümölcsöt vagy megszáradt kenyeret viszont általában még fel lehet használni, egyebek mellett erre is ad tippeket a Munch ételmentő kézikönyve. Wettstein Albert, a cég alapítója elmondta, országosan már több mint 4000 üzlet csatlakozott az ételmentő mozgalmukhoz. Kovács Bence interjúja következik.
1: Megnyitott itt Szegeden a Munchnak az első fizikai üzlete. Miben különleges ez a helyszín a Mérei utcában?
2: Eddig a Munch az elmúlt 6 évben elsősorban online működött. Több mint 4000 üzlet csatlakozott az ételmentő mozgalmunkhoz, hogy pékségekből, boltokból, cukrászdákból és éttermekből mentsünk ételt. És ez volt az a pont, amikor eljött az ideje annak, hogy egy fizikai helyen összeszedjük azokat a jó minőségű ételeket, és elhozzuk a szegedieknek. Az, hogy Szegedre jöttünk elsőként, nem véletlen. Magyarországon ugyanis Szegeden van a lakosság arányosan a legtöbb ételmentő. Körülbelül egy lakosra jutóan az elmúlt évek alatt 1000 adagot mentettünk meg a kidobástól. Szeged mondhatnám egy ételmentő város, úgyhogy nagyon szeretjük, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt hozhattuk létre az első fizikai üzletet. Remélem szeretni fogják, és sok ételt fogunk megmenteni együtt. Mi egy olyan helyet hoztunk létre, ami bemutatja azt, hogy rengeteg olyan jó minőségű ételt dobunk ki a kukába, ami egyébként gyönyörű, finom, egészséges, viszont valamiért nem azt választjuk a polcokon, vagy csak túlfogyasztunk, és ezért a kukába kerülnek.
1: Ezzel hogy állunk itt Magyarországon, akár számadatok szintjén?
2: Magyarországon különbözően fejenként 70 kg étel dobunk ki, ez körülbelül egy megtermett embernek a súlya, és ez azt jelenti, hogy nagyjából a harmada vész kárba minden előállított élelmiszernek. És ebbe az a megdöbbentő, hogy amikor kidobunk egy adag ételt, akkor az a rengeteg munka és erőforrás üzemanyag is kárba megy, amiben került az, hogy egy szántóföld eljusson egy adag étel az asztalunkig.
1: Az élelmiszerpazarlás ellen akár otthon is tehetünk. Mik azok a jó tippek, amikkel akár újra fel tudunk használni, vagy újra értékessé tudunk tenni egy már kidobásra ítélt étel?
2: Egy jó édesanya vagy háztartásvezető tudja, hogy a ételpazarlást inkább úgy lehet visszaszorítani, hogyha kreatívak vagyunk a konyhában. Hogyha nem mindig azt tesszük, ami elsőre eszünkbe jut, hanem megnézzük, hogy mi az, ami már egyébként otthon van, és hogyan lehet kombinálni különböző alapanyagokat, hogy újra felhasználni akár bizonyos részeit a zöldségeknek. A másik fontos dolog az az, hogy tudatosan megtervezzük a vásárlásokat, és ne próbáljunk meg túlságosan sokat vásárolni, vagy ne éhesen menjünk vásárolni, mert akkor valószínűleg mindent megveszünk, amit a szemünk kíván, és mi ebben is próbáljuk segíteni a muncsolókat, hogy létrehoztunk egy olyan receptkönyvet, amiben ételmentő tippek vannak. A legismertebb talán a banánkenyér, amiből egy nagyon finom süteményt lehet csinálni megbarmult banánból, de számtalan olyan tipp van, ötlet van, és recept, amivel lehet csökkenteni a pazarlásunkat.
1: Jellemzően melyek egyébként azok az ételtípusok, amiket a leggyakrabban kidobálunk?
2: Tipikusan a zöldség-gyümölcs az a kategória, aminek rövid ideig tart az eltarthatósága, és igazán frissen szeretjük fogyasztani. Ezért is elsősorban zöldségeket hoztunk el a Munchpontra, hogy lássuk azt, hogy egyébként mondjuk egy pöttyös banán az ugyanolyan finom lehet, mint egy sárga, sőt még édesebb is.
1: Segíthet-e az ételpazarláson, ha valamilyen módon tartósítjuk otthon az ételeket?
2: Az ételpazarlás megelőzésének az egyik jó módja, hogyha lefőzünk egy adagot, de mondjuk nem akarunk egy hétig töltött káposztát adni, akkor a fagyasztóban azért jócskán kiúszható annak az eltarthatósága, de egyébként akár az, hogyha kreatív módon, akár újra felhasználjuk azokat az ételeket, amiket meguntunk, akkor azzal lehet neki adni egy csavart és egy újabb fogást elkészíteni belőle.
0: Wettstein Albertet, a Munch cég alapítóját hallottad. Egyébként én kifejezetten jó ötletnek tartom az ételmentő mozgalmat, az meg, hogy Szeged is élen jár ebben, egyenesen fantasztikus. És tényleg ezzel ételt is mentünk, pénzt is spórolunk, környezetet is védünk, kollégistáknak pedig kifejezetten ajánlott. A hangulat pedig 7:30 felé közeledve sem lankad, arról pedig, hogy ez így is maradjon, gondoskodik a Soulwave a Miatta című számmal.

0: Nosztalgiázunk kicsit, ugyanis csütörtökön volt 118 éve, hogy elindult az első menetrend szerinti villamosjárat Szegeden. Az első vonal a Rókusi pályaudvar és a vasútállomás között közlekedett, ám az útvonala a mostanihoz képest más volt. Mára a szegedi lett a legkomplexebb vidéki villamos hálózat Magyarországon, naponta mintegy 30 ezer utas közlekedik a Szegedi Közlekedési Társaság villamosain. Knezevics Viktor ügyvezető az első vonal mellett a mai villamos közlekedés kihívásairól is mesélt a csütörtöki ünnepségen. Az interjút Kovács Bence készítette.
1: Október 1-je van, ma 118 éve közlekedik Szegeden villamos. Hogyan indult 1908-ban itt a villamos közlekedés?
2: Az első villamos vonal az Rókus vasútállomás és a pályaudvar között közlekedett. A nyomvonala nem volt teljesen ugyanaz, mint a mai. A nyomvonal többször változott az idő során, de tulajdonképpen ugyanezen a gerincen haladt. Fő funkciója ugyanaz volt, hogy ebben az irányban átszelje a várost és szállítsa az utasokat. Ugye annak idején ezek a járművek, mint a 12-es nosztalgiai járatunk is ugye hasonló közlekedtek, ezek műszakilag nyilván még nem voltak azok a színvonalon, mint a jelenlegiek, de már 25 km/órás sebessége képesek voltak a pályákon, illetve tiszta módon szállítottak több embert egyszerre, úgyhogy ez nagyon nagy jelentőséggel bírt a szegedi közösségi közlekedésben már akkor is.
1: Mit tudunk egyébként, mennyire volt ez népszerű közlekedési forma akkor?
2: Hát nyilván, mint minden ilyen új közlekedési formának volt egy izgalmi értéke is, meg volt egy csomó szkepticizmus is benne, hogy vajon ez működik-e, biztonság szállíthatják az utasokat, de hát egyre népszerűbb lett, de ugyanakkor még ez nem feltétlenül a köznépnek az utazási módszere volt, hanem inkább azoknak, akik meg tudták vásárolni a jegyet ezekre a járművekre.
1: Utaltál rá, hogy egyfajta új közlekedési forma volt ez akkor, hogy alakult a villamos fejlődés az ország többi részében?
2: Szeged nem az első vidéki város volt Magyarországon. Ugye 1887-ben indult meg az első teszt villamos közlekedés Budapesten, majd 1889-ben átmenetrend szerint. Ezután Budapestet követte Pozsony, Miskolc, Szabadka, Pécs, Szombathely, és csak ezután jött Szeged. De annak ellenére, hogy nem mi voltunk az elsők, vagy az első vidéki város, mai viszonylatban Budapest után mi vagyunk a legjelentősebb villamos közlekedéssel bíró vidéki város. Nálunk van a legbonyolultabb hálózat, főleg, hogy ezt összevetem a Tollival is, akkor pláne. Azok közül a városok közül, amiket pedig említettem, sok városban már nem üzemel villamos közlekedés. Érdekességként az angliai villamos közlekedés az egy pár évvel indult a budapesti előtt.
1: Ugorjunk most egy pár évet, 2026-ot írunk. Mik a villamos közlekedés jelenlegi nehézségei, mik azok, amikkel a mai világban számolnia kell egy közlekedési társaságnak?
2: A villamos közlekedés egy elég speciális közlekedéság, és hatalmas infrastruktúra beruházást igényel. Ugye itt nem csak a járművekről van szó, hanem magáról a villamos pályáról, vagy a felső vezető. Az, hogy egy város ma újabb villamos vonalakat építsen, vagy fejleszen, az nagyon jelentős anyagi, financiális hozzájárulást igényel. Egy ilyen hálózat fejlesztésnek az esélye véleményem szerint egy Szeged méretű városban nagyon kicsi, hogyha nincsen hozzá megfelelő támogatás. Ugye a jelenlegi uniós támogatás, közlekedéspolitika nyilván támogatja a minél alacsonyabb emissziós közlekedést és az elektromos közlekedést, de ez jelenleg úgy tűnik, hogy inkább az elektromos autók, elektromos buszok irányában viszi a fejlesztési irányvonalakat. Valószínűleg azért is, meg ez a kisebb infrastruktúrális beruházást igényelnek. Ahol viszont megvan az infrastruktúra, ott nyilvánvalóan érdemes elgondolkodni azon, hogy ezeknek az infrastruktúrát meg kell tartani, és ez az infrastruktúrára újabb, kényelmesebb járműveket kellene felvonultatni. A villamos közlekedés sem kíméli a klímaváltozást, kicsit ilyen elcsépeltnek tűnik, de azért az utasok is tapasztalják, hogy sokkal több meleg nap van egy nyári időszakban, akkor a hőmérsékletek is nagyobbak. A régebbi villamosaink erre nincsenek fölkészítve például, és nyilvánvalóan az utazó közönséget akkor tudnánk minél komfortosabban kiszolgálni, és minden egyes villamos üzemeltető, hogyha ezek a kihívásokra fölkészíti a járműveit, ami megint csak nem egy egyszerű történet.
1: Most nagyjából hogy oszlik meg a villamos kihasználtsága a többi tömegközlekedési eszközhöz itt Szegeden?
2: Szegeden éves szinten mintegy 34 millió utazást bonyolít le a közösségi közlekedés. Ez három ág között oszlik meg, a villamos, a trolli és az autóbuszos közlekedés. Ebből a villamos körülbelül az egyharmadát szállítja, ami azt jelenti, hogy egy-egy napon 30 ezer utazást bonyolítunk le a villamos üzemmel, és ez azt kívánja, hogy mintegy 300 járatot állítsunk, illetve indítsunk el napi szinten.
0: Knezevics Viktort, az SKT ügyvezetőjét hallottad. Most pedig egy olyan dal jön, ami vidám dallamvilágával, hangszerelésével biztosan mosolyt csal az arcodra, még akkor is, ha kicsit nehezen indult ez a vasárnap reggel. Imagine Dragons on the top of the world, itt a 88-ban.

0: Ma van az állatok világnapja, és ha már állatok, önkénteseket keres a Szegedi Hanimec Mentőkutyás Egyesület. A jelentkezők több területen is bekapcsolódhatnak az egyesület munkájába. Keresnek mások mellett gyalogos keresőket, területkutatókat, terepjárós vagy kvados területkutatókat, kutyavezetőket, nyomkövető, személykövető és területkutató feladatokra. Kötelesné Miklós Csilla kutyavezető elmondta, hogy olyan önkéntesekre van szükségük, akik aktívan és bevethetően tudnak részt venni a keresésekben. Fáy Berni interjúja.
1: Miért van most szükség új tagokra a Hanimec Mentőkutyás Egyesületnél?
2: Jelenleg az egyesületünk 11 főből áll, ebből 9 személy lát el kutyavezetői feladatot. Van egy drónosunk, egy drónpilótánk, illetve van egy terepjáró speciális mentő kolléga. Viszont úgy gondoljuk, hogy ez a 11 fő, ez még kevés ahhoz, hogy hatékony és eredményes munkavégzést tudjunk végrehajtani, ezért további létszámmal bővítenénk a csapatunkat többféle területen. Azért, hogy egy helyszínre egyszerre minél többen tudjunk indulni, és egy kutatás során minél nagyobb területet tudjunk lefedni.
1: Pontosan milyen feladatokra várjátok az önkénteseket?
2: Igazából, mivel mentőkutyás egyesület vagyunk, ugye elsősorban kutyavezetőket keresünk, olyan kutyagazdi párosokat, ahol esetleg már egy alapengedelmesség nem jelent gondot, jó a kutyagazdi kapcsolat, illetve olyan kutyával rendelkezik az adott gazdi, aki kellően motiválható, élelemmel vagy játékkal, labdával, illetve az sem gond, hogyha valakinek most van kölyök kutyája, és ebben a fajta munkában gondolkozik vele a későbbiekben, azok a gazdik is bátran jelentkezzenek, hiszen annál nincsen jobb, amikor egy bizonyos fajta munkára kiválasztott gazdi már a kezdetektől erre van nevelve, illetve tanítva. Olyan személyek jelentkezését is várjuk, akik bár kutyával vagy bármilyen más technikai eszközzel nem rendelkeznek, mégis valahogy szeretnék segíteni a munkánkat. Ők abban lehetnek hasznosak számunkra, bármely területen, akár egy keresőkutya munkája során, akár gépjárműves kereséskor, mint kísérők személyek vesznek részt a kutatásban, és legfőképpen gyalogosan egy nagyobb terület átkutatásakor. Itt nyilván fontos az állóképesség, a jó fizikum, és hogy a természetben is akár egy nagyobb területen jól tájékozódjanak, illetve kvados és terepjárós kutatókat is toboroznánk. Az ő munkájukra azért van szükség, mert egy adott esetben nehezebb terepviszonyok között könnyebben és gyorsabban tudnak közlekedni, ezáltal hatékonyabb tud lenni a kutatás. Náluk fontos, hogy saját járművel rendelkezzenek, hiszen az egyesület jelenleg még nincs abban a helyzetben sajnos, hogy ilyen gépekre tudjanak beruházni, tehát saját járművel várjuk a jelentkezéseket.
1: Tehát itt van, hogy kutyával együtt kell jelentkezni.
2: Igen, természetesen, aki rendelkezik ilyen kutyával. Az, hogy milyen fajta kutyával, ugye szokták kérdezni sokan, hogy milyen kutyák alkalmasak erre a fajta munkára. Fajtára azt kell mondjam, hogy egyáltalán nincsen kikötés. Lehet az kistermetű, nagytermetű fajtáját tekintve is, akár fajta tiszta, akár keverék kutyusok, jelenleg is az egyesületben is megtalálható mindkét féle. Nincs fajta kikötés egyáltalán. A lényeg az, hogy a kutya kellően motiválható legyen és érdekel. Ez a fajta munka jó kedvel, vidáman végezze el a feladatát.
1: Lesz-e képzés és gyakorlat, amin részt kell venniük az új tagoknak?
2: Igen, természetesen, tehát valószínűleg nagy eséllyel senki nem úgy fog jelentkezni, hogy már egy kiképzett kutyája van, bár őket is várjuk nagy szeretettel a csapatunkba, de aki jelentkezik, megnézzük a kutyának a motiválhatóságát, hogy tudnak együtt dolgozni a gazdival. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy több hónap intenzív munkája, amire a kutyagazdi páros eljut arra a szintre, hogy vizsgakészek legyenek.
1: Milyen helyzetekben, milyen területeken vetitek be leggyakrabban a mentőkutyákat?
2: Egyesületünk eltűnt személyek felkutatásában nyújt segítséget a hatóságok munkájában. Nagyon sokszor van, leginkább Csongrád megyére az jellemző, hogy idősek, akik nem találnak haza, ugye vannak sajnos elég sokan, akik már demenciával küzdenek, illetve kisgyerekeknél, hogyha véletlenül elkoborolnak, nem találnak haza, akkor hogyha a család bejelentést tesz a rendőrség felé, akkor a rendőrség azonnal értesít minket, és mi is indulunk, hiszen minél több ember lefed egy adott területet, annál hatékonyabb lesz a kutató munka, és annál jobban lehet sikeres a munka, a kereső munka.
1: És hol lehet jelentkezni?
2: Van egy Facebook oldal, oldalunk, ahol minden elérhetőségünk megtalálható, van telefonszám, e-mail cím, de akár egy privát üzenetben is, egy rövid bemutatkozással, hogyha jelentkeznek, akkor felvesszük velük a kapcsolatot, utána nyilván egy személyes találkozó, megismerkedünk, és onnantól elindul a folyamat.
0: Kötelesné Miklós Csilla kutyavezető az önkéntesekről beszélt. A Marosan pedig hajókázhatsz kicsit, ugyan nem a Tiszán, inkább a Magyar-tengeren. Azért kicsit te is visszasírod a nyarat, ugye? Nem sokára igazi balatoni dal következik a Bagosi Brothers Company-től.
3: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
4: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ecofamily Szegeden? Igen. Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na. Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: A szép szebb, a jó jobb. Ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
9: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
10: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
11: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
12: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
13: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek osan.hu/kuponnapok.
14: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
15: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
16: Szegedi Árkádban.
15: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
17: Ez reklám volt.

0: Elérkeztünk a Café 88 hétvége utolsó interjújához, ami ahhoz kapcsolódik, hogy ingyenes online programokkal segíti az Amigos a gyerekekért alapítvány a kórházban és az azon kívül gyógyuló fiatalokat. A foglalkozásokon a 12-18 éves diákok új országokat és nyelveket fedezhetnek fel, felkészülhetnek az iskolai feladatokra és közelebb kerülhetnek a leendő hivatásuk megtalálásához. Raposa Renáta projektmenedzser elmondta, az egyéni foglalkozások mellett csoportos programon is részt vehetnek a kamaszok, ahol egy kerettörténeten keresztül ismerkedhetnek meg idegen nyelvekkel. A projektmenedzsert Kovács Bence kérdezte.
1: Milyen online programokkal készültek a kórház falain belül és azon túl gyógyuló kamaszoknak?
2: Az Amigos a gyerekekért alapítványa már több mint 12 éve kórházban gyógyuló gyerekeknek segítünk, és az önkénteseink segítségével a személyes programok ugye a kórházban történnek. Ezek jelenleg Hatvárosban elérhetőek. Viszont észrevettük, hogy vannak olyan esetek, amikor a gyerekek rövidebb időt töltenek kórházban, rövidebbet otthon, és ez változik. Úgyhogy annak érdekében, hogy így az Amigo élmény, tehát így az Amigo foglalkozásokat magukkal tudják vinni, így online programokat kezdtünk nemrég feleleveníteni, és újakat kitalálni.
1: Hogyan érdemes egy ilyen online programot elképzelni, mi az, amivel ilyenkor foglalkoztok például?
2: A kalandos.amigos.hu oldalon találhatóak a különböző foglalkozásaink, és van olyan online programunk, az Amigos Extra például, ahol egy gyerek, vagyis hát kamasz, mert hogy ezek az online programok, ezek 12 év fölött vannak kifejezett, tehát ő egy önkéntest kap segítségül, és ott, amiben szüksége van segítségre tanulásban, kifejezetten ugye nyelvi területen, akkor ez egy 1:1-es mentorálási foglalkozás, és nem egy ilyen klasszikus tanórára kell gondolni, nem egy ilyen tanárdiák szerepel, hanem kifejezetten az a cél, hogy a gyerekekkel és a kamaszokkal kicsit megszeretessük azt az adott nyelvet, amiben neki szüksége van segítségre, arra fókuszáljunk, akár olyan témákon keresztül, amit ő szeret, például legutóbb volt, hogy egy ilyen repülőgép alkatrészekkel kapcsolatos videón keresztül gyakorolt az Amigo a kiskamasszal. Ez az egyik programunk, de van csoportos foglalkozás, itt egy kerettörténeten keresztül lehet megismerni nem csak német meg angol, hanem akár olasz vagy spanyol nyelvet is, és ugye ezek a foglalkozások élőben mennek, mert hogy online, de hogy valós időben, viszont amit szintén észrevettünk, hogy így a digitális tér meg az online világ által, van úgy, hogy a gyerekeknél, akár ha ott vagyunk önkéntesen mi is mellettük, ott van a telefon, és hogy inkább azon szeretnének játszani, úgyhogy ez a kalandos.amigos.hu, ezen az oldalon vannak különböző kurzusok, olyan e-learning online tanulásos tananyagok, amiket a gyerekek saját maguk önállóan is, vagy hogyha van egy Amigo velük, akkor velük együtt ki tudnak tölteni, tudnak játszani, és ezek inkább ilyen játékos feladatok, például szókereső, vagy rejtvény, vagy ilyen képeket lehet összehúzni különböző nevezetességekről, tehát mindenképpen játékos feladatokkal készültünk. Itt is különböző szintek is vannak, és tényleg ezeket olyan kórházban vagy otthon gyógyuló gyerekek is tudják használni önállóan, akik olyan városban vannak, ahol még nincsenek Amigók.
1: Ezek a foglalkozások így az Amigók oldaláról milyen előzetes felkészülést igényel, hogyan szoktatok ezekre az órákra készülni?
2: Ezekre az órákra, ugye amikor az egyéni foglalkozások vannak, ott teljesen az önkéntesekre bízzuk. Az online foglalkozásainkban azok az önkénteseink, azok az Amigók vesznek részt, akik ugye a kórházba is járnak, ők ezt pluszban külön feladatként és hát külön önkénteskedésként vállalják, tehát ők ugye az alapvető oktatás arról, hogy mire lehet számítani, hogyan érdemes foglalkozni egy gyerekkel, ők ezt megkapták, és ezután, ami az online foglalkozásokat illeti, van egy ilyen hát kis online tanulásos felkészítés, úgyhogy el lehet ugye jól lekötni mondjuk őket, úgyhogy nem személyesen találkoznak, és emellett tényleg az extrában ott a gyerekek igényeire szabjuk a foglalkozásokat, viszont van a Kalandor nevű programunk, ott pedig már egy előre elkészült prezentáció, ez kvázi egy ilyen kerettörténet, ott egy ilyen történeten keresztül lesznek feladatok, és akkor ott ezt a prezentációt, ezt a kerettörténetet kell az önkéntesnek megtanulnia.
1: Milyen eddigi tapasztalataitok vannak ezekkel az online foglalkozásokkal?
2: Az online foglalkozások, az extra is a kalandot. Ezeket korábban egy kicsit más formában már használtuk. Hát ugye, amikor nem lehetett kórházba menni a pandémia alatt, akkor sem hagytuk cserben a gyerekeket, hanem ilyen módon foglalkoztunk velük, és ezeket elevenítettük fel, kicsit újra gondoltuk őket, és hát tényleg nagyon-nagyon szerették őket így a gyerekek. Például volt egy olyan, most nemrég az egyéni, az Amigos Extra programban, ahol visszajelezte az egyik tanuló, hívjuk a gyerekeket így, hogy nagyon szeret azzal az amigóval tanulni, akivel

0: A Café 88 hétvége végéhez értünk, de halljuk is, hogy miről volt szó az elmúlt két órában. Elképesztő sikert arattak a megyei diákok a 48. World Skills világbajnokságon, de beszéltünk arról is, hogy termálvíz szennyezte a rehabilitált Holt Tiszát Szegeden. Arról is szó volt, hogy gyakorlatot tartott a katasztrófavédelem és a MÁV Szegeden, hogy R2D2 és egy humanoid robot köszöntötte a 15. tudományfesztivál résztvevőit, de arról is szó esett, hogy az élelmiszerpazarlásra hívja fel a figyelmet a MUNCS, hogy 118 éves a szegedi villamos közlekedés, hogy új tagokat toboroz a Hanimec Mentőkutyás Egyesület, illetve hogy ingyenes online programokkal segítik az Amigók a lábadozó fiatalokat. Ennyi fért már a Café 88 hétvégébe. A műsort Nagy Ágnes felelős szerkesztő, valamint Fáji Bernadett és Kovács Betze riporterek állították össze. Bisztricki Sári vagyok, várlak a következő órában is.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Szinte egy felhő sem lesz felettünk az égen, derült napos időre számíthatunk 26 fokkal. Élvezzük ki a szép időt és töltsük a szabadban a napot, ha tehetjük. Este pedig egy film vagy sorozat mindig egy jó program. A hírekben az egyik nagy sikerű sorozatról is hallhatsz. A Volt hallgatóinak indít új rendezvénysorozatot a Szegedi Tudományegyetem. Az Egyetem Napja programhoz kapcsolódva szervezik meg idén az Alumni Festet november 13-a és 15-e között, ahol előadásokkal, közösségi programokkal, workshopokkal adnak teret a találkozásoknak, a tudásmegosztásnak és az egyetemi emlékek felidézésének. Schwimmer Tóth Tíme, az STE Alma Mater alumni szakmai vezetője elmondta, az előadásokkal olyan gondolatokat szeretnének elindítani a résztvevőkben, amiket a tankönyvekből nem feltétlenül ismerhetnek meg.
4: Igazából ez egy kisebb népünnepének, vagy egy ünnepségnek szántuk. Ez a 20 éves évfordulónknak az egyik központi eleme lesz. Azt az érzést is szeretnénk a szakmaiság mellett.

0: lehet megmutatni, hogy mennyire fontos emberi kapcsolatokat is útravalót adhat, hogy egy ilyen egyetemi közösségnek a része vagyunk.
1: Befejeződött a Kisteleki Általános Iskola épületének felújítása. Az elmúlt hónapokban restaurálták az aula és a tornaterem tetőszerkezetét, a tornatermi öltözőket, kicserélték az aula nyílászárúinak egy részét, helyreállították a tornaterem parkettáját, és gépi szellőzést építettek ki a régi tornateremben, mintegy 300 millió forintból. A jövő évi költségvetést és a klímatörvényt is tárgyalják az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett, hogy a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is. Emellett megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon. És a harmadik évaddal érhet véget a Wednesday című sorozat. Jenna Ortega testdublőre Instagram oldalán osztott meg egy adag képet az elmúlt évek emlékeiből, melynek leírásai nagyon azt sugallják, hogy ez lehet az utolsó évad a nagy sikerű szériának. Ami egyébként teljesen ellentmond a korábbi híreszteléseknek, miszerint az alkotók még további 3 évaddal terveznek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szép vasárnapot kívánok, Bisztricki Sári vagyok, és én hozom neked a zenéket és érdekességeket délig a Rádió 88-ban. Először érkezik a sokak által Disney sorozatokból ismert színésznő, ám énekesnőként is aktív Dove Cameron, szól a Too Much.

0: Király Szeged.
1: Ez új.
2: Lengyel Johanna vagyok.
3: Lengyel Johanna.
2: Egyenes az út.
4: Hatalom a múltban, megint szembeszem.

Hű, mekkorát énekelt Lengyel Johanna, elképesztő szerintem. Az biztos, hogy az ő hangi adottságai világszínvonallal érnek fel. Én ilyenkor mindig annyira megnyugszom, hogy mi magyarok sem fogyunk ki soha a tehetséges előadókból, mindig jön az utánpótlás. Az Egyenes az út című dala ráadásul angolul is megjelent, Red Light címen. Így talán a nemzetközi közönséget is jobban eléri. Na de ma október 4-e van, már javában benne vagyunk az őszben. Ma köszöntheted Ferenc ismerőseidet névnapjuk alkalmából, és ha már a Ferencekről beszélünk, 1931 óta Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének emléknapján ünnepeljük az állatok világnapját. Talán nem tudtad, hogy a legenda szerint Szent Ferenc nem csak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük. És már a 13. század elején azt hirdette, hogy nem csak embertársainkat kell szeretnünk és tisztelnünk, hanem mindent, ami körülvesz minket, legyen az akár élő, akár élettelen. Úgyhogy ma figyelj egy kicsit még jobban a kis kedvenceidre, hiszen ez az ő napjuk. És a vadasparkba is érdemes lehet kilátogatnod, mert ma örökbefogadói nap van. Most pedig egy állatbarát énekesnő, Ravin Lené következik, akinek talán saját házi állata nincs, de az Instagram oldalán posztolt már arról, hogy barátai kutyájára szokott vigyázni. Tőle hozom most a Love Me Not-ot.

0: Szép vasárnapot kívánok, ne menj sehová, ugyanis hamarosan köszöntjük a születésnaposokat, egy szerencsés pedig nyerhet egy ajándéktortát is. Ez a Rádió 88. De előtte még szegedi kedvencek hoznak lendületet a hétvégédbe. Jön a Gyergyó Szent Miklósi zenekar, akiknek a neve a négy alapító tagra utal, és nem Four Street, hanem magyarosan Négyes Street. A 10 éven át fog szólni tőlük. Előtte pedig egy kicsit más hangulat kerít hatalmába téged. Inna csak egy hatalmas bulit nem sokára a Hat című számával.
1: Dani,
2: Kedzó,
1: szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
5: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán, 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
7: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
8: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
9: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
10: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörös fényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amani, a Novotel mellett.
11: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
12: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitott a kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
5: Ez reklám volt.

0: Szép hétvégét kívánok itt a 88-ban. Szerencsére ma nincs akkora forgalom, tekintve, hogy vasárnap van. Ettől függetlenül vezess óvatosan, figyelj oda különösen a Temesvári körútra és a Kossuth-Lajos sugárútra, ahol továbbra is építési munkák folynak. A Jósika utcánál pedig útlezárás van. Most el is érkeztünk a születésnapi köszöntésekhez. Ma ünnepel Görög Mihály, Gémes Martin, Márton Attila, Földi Petra, Kis Attila, Kocsmáros Norbi és Tóth István. Margit mamát az egész család köszöntötte 67. születésnapi alkalmából. Balog Lázár pedig a bűvös 19-es számot ért el, őt nagyszülei köszöntötték, és egyúttal jobbulást is kívántak neki, hiszen egy tegnapi foci meccsen sajnos megsérült a keze. Jobbulást kívánok én is, és jó ünneplést mindenkinek. Egy szerencsés hallgatunk, Györfi Bea pedig itt van most velem éppen a vonalban.
1: A szülinapokhoz partner az év mindennapján a Cukrászdiszkont.
0: Isten éltessen sokáig, ha jól tudom, ma ünnepled a születésnapodat.
2: Igen.
0: A gyermeked küldött SMS nekünk, és ő nevezett be téged a születésnapi játékra, és ő az, aki köszöntött téged.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hogyan fogod ünnepelni a születésnapodat?
2: Hát most éppen főzzük a családnak.
0: De akkor együtt lesz az egész család.
2: Együtt lesz a család, igen, szűk családi körben. Édesanyám, nővére, még családom.
0: Nagyon jól hangzik, és jó ünneplést kívánok, és lesz hozzá egy torta is, mert hogy a Bányai Cukrászda tortáját így te nyerted.
2: Komolyan, nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm.
3: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
1: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.
2: Megfogad.

0: Ajándékidő ez azoknak, akik szeretnek a szabadban lenni. Sokat süt ma is a nap, és délután 26 fokot mérhetünk. Hamarosan jönnek a hírek, benne innovációról, jótékonykodásról és kosárlabdáról is hallhatsz.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
2: Támogatom.

0: Az Európai Innovációs Tanács vezetője érkezett az E-Chemicals szegedi központjába. A látogatás célja az volt, hogy bemutassák a vállalat szén-dioxid elektrolízis technológiáját és konténeres ipari rendszerét. Ezek villamos energia segítségével az ipari kibocsátásokból elfogott szén-dioxidot szénmonoxiddá alakítják, amely számos vegyipari termék és szintetikus üzemanyag alapanyagaként szolgál. Janáki Csaba, az E-Chemicals ZRT tudományos igazgatója elmondta, az Európai Innovációs Tanács pályázatával egy olyan terméket tudnak létrehozni a rendszerükből, ami később az ipari szereplők palettáján is megjelenhet.
1: A vásárlónál annyi csapódik le, hogy a környezeti lábnyoma az kisebb a terméknek. Ugyanaz a szénmonoxid molekula épül be a későbbi termékekbe, mint korábban, csak ez egy zöld szénmonoxid abban az értelemben, hogy széndioxidból hoztuk létre, úgyhogy energiaforrásként csak megújuló energiát használunk fel ehhez.
0: Több száz rászorulónak osztotta ki szeretett csokit a centerkében, írja a szeged.hu. Fél órával a kezdés előtt már kígyózott a sor a közösségi tér ajtaja előtt. Az őszi élelmiszerosztás alkalmából a legkisebbeket játékkal is meglepték a Matrix alapítvány bohóc doktorai. Hamarosan indul az újabb

0: gyűjtésük, amelyhez édességgel, tanszerekkel és bíztató rajzokkal is lehet csatlakozni. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett síta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. És megszerezte első győzelmét a férfi kosárlabda NB1-ben a Délút STS-edeák. A szegediek hazai pályán 77-71-re győzték le az újonc Phoenix Fóti Tigriseket. A Szedeák a második félidőben fordított, a végjátékban pedig megőrizte előnyét. A csapat legközelebb október 10-én a címvédő Falkó otthonában játszik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Bisztricki Sári vagyok, boldog állatok világnapját. Nem sokára köszöntjük a házassági évfordulósokat, addig pedig, ha bármit látsz az utakon, írd meg nekünk SMS-ben. Most pedig egy 10 éves dal következik, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

Ez volt a Diamond Sam Smith-től. Ha pedig már állatok világnapja van, gondoltam, hogy utána nézek, hogy kik azok az énekesek, akik kifejezetten állatbarátok. Na, Sam Smith pont az, ugyanis 2021-ben örökbe fogadott egy kiskutyát, akiről azt nyilatkozta egy interjúban, hogy ő tanította meg arra, hogyan kell szeretni. De van még egy kutyája és egy Harry nevű szürke cicája is, aki kutyaszerű tulajdonságokat mutat, egyszer azt nyilatkozta róla, hogy például az ajtóhoz szalad, ha csengetnek. Igaz, a sok utazás miatt nem tud az állatokkal lenni állandóan Sam Smith, ők most már a családjánál laknak, de az biztos, hogy még mindig az életének fontos részei a kis kedvencek. Azt tudjuk, hogy a kis állatok szeretnek játszani, és az utóbbi hetek tapasztalatai alapján a Rádió 88 hallgatói is. Ha emlékszel, még a hetekben zajlott az Árkád Szeged játéka, ahol kincskeresésben, hangvadászatban és kódfejtésben vehettél részt. Pénteken a legügyesebb és leggyorsabb kódfejtő 150 000 forintot vihetett el, a 3 hét alatt pedig összesen több mint 1 000 000 forint talált gazdára. Köszönjük, hogy játszottál velünk, és érkezünk majd hasonló játékokkal még. Jövő szombaton pedig ismét izgalmak lesznek a Rádió 88 körül. Egy világhírű DJ mixe indítja majd a Klub 88-at. Hogy ki ő, azt hétfőn 10 után megtudod a Hello Szegedben, most még nem árulom el neked. Most pedig hihetetlen, de minden összecseng az állatok világnapjával, hiszen Cat Sci jön az Animal című számmal.

0: Ez volt a Zúzós Mr. Brightside a The Killers-től. 3/4-11 felé közeledve pedig érkezek hamarosan a házassági évfordulós köszöntésekkel, ez a 88. Ne menj sehová, mert érkezik hamarosan James Arthur az egyik legsikeresebb tehetségkutatós győztes dallal, amit nem is ő írt, de az eredetit már kitörölte a nagy közönség emlékezetéből. Ez lesz az Impossible, de előtte még Olivia Rodrigo csengő hangját hallhatod. Hamarosan teljes hosszában érkezik a Drop Dead.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Kópétterme. Mutasd fel a diákigazolványot, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Kópétterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Kóp Szeged ZRT weboldalán, vagy a Kópétterem Facebook oldalán.
5: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
6: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
7: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
10: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
2: Ez reklám volt.

0: Szép hétvégét kívánok, és boldog házassági évfordulót a ma ünneplőknek. Köszöntöm Szalma Tibort és párját Helgát, rajtuk kívül Császár Vincét és párját, Niki és Sanyi első házassági évfordulójukat ünneplik, Király József és felesége Ábrahám Fúrus Hajnalka a 34-et, Csordás Zoltán és felesége Mónika kölcsönösen köszöntötték egymást, ők éppen ezen a napon keltek egybe 23 éve, Szamosközi Brigitta és dr. Kis Lajos pedig szintén október 4-én házasodtak össze, pontosan 40 éve. De mostanság ünnepel Nagy Gyula és Tari Emese, valamint Sipos László és Siposné Sánta Mária. Jó ünneplést kívánok! A Bányai Cukrászda tortája pedig ezúttal sem marad gazda nélkül. Itt van Horváth Nékónya Szilvia vonalban, aki Horváth Bélával, férjével ünnepel. Nagyon boldog házassági évfordulót szeretnék kívánni. Úgy hallottam, hogy most a héten ünnepeltétek a férjeddel.
1: Így igaz, a héten volt a 20. házassági évfordulónk pont, igen.
0: Andi és Tibi köszöntöttek titeket. Kik ők?
1: Nagyon köszönjük. Ők a barátaink, nagyon jó barátaink, úgyhogy kedves tőlük, hogy gondoltak ránk.
0: Volt már ünneplés, vagy még most a hétvégén lesz?
1: Hát igazán, de így családilag megünnepeltük, meg így a párommal elmentünk egyet üldözni, csak megünnepeltük nyilván. Hát azért ez egy olyan kerek évforduló volt, amit én azt gondolom, hogy meg kellett ünnepelni.
0: Az biztos, még legalább kétszer ennyit kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Az a szerencsés helyzet, hogy ti nyertétek a Bányai Cukrászda tortáját is, úgyhogy még ma tudtok ünnepelni majd egy kicsit.

0: programra. A hírekben pedig arról is szó lesz, hogy egy igazi szegedi közlekedésíkon is útra kell, igaz, most már nem utasokat szállít. Az SKT legendás Bengália a közlekedési múzeumba kerül.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat? Akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg?
2: Játssz a Gedzó meg a Daniban!
1: És nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását! Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
0: A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba kerül a Szegedi Közlekedési Társaság 609-es pályaszámú FVV csuklós villamosa. A köznyelvben bengáliként ismert jármű 1964-ben állt először forgalomba Szegeden, és egészen 2002-ig járt menetrendszerűen. Az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott az állapota, ezért az SKT pályázatot írt ki a bengáli közcélú hasznosítására, hogy megmentsék a villamost az enyészettől. Német Zoltán Ádám közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezető elmondta, a közlekedési múzeum ugyan Budapesten van, de mégis a legméltóbb helyen tudják kiállítani a járművet a jövő nemzedékének.
5: Itt Szegeden az egyes villamosvonalra került, és ugye az egyes villamosvonal volt az egyetlen, ami egyirányú járműveknek a kiszolgálására volt alkalmas, úgyhogy igazából egészen 1964-től 2002-ig bezárólag végig az egyes villamosnak a törzsállománya volt, körülbelül 14-15 társával együtt.
0: Szegedi rendezvényen tűnt fel Novák Katalin. Tegnap rendezték meg az első egészségfesztet Szegeden, ahol az ingyenes szakorvosi szűrések és előadások mellett különleges egészségügyi gép bemutatókat is tartottak. A rendezvényen a korábbi köztársasági elnök is megjelent, aki az egyik kiállító cég csapatában egy mesterséges intelligenciával támogatott edzőgépet mutatott be a jelenlévőknek. 120 ezer forintra emeli a Tisza kormány az öregségi nyugdíj minimumot 2027. januárjától. Az összeg 2008 óta változatlan volt, 28.500 forint. Kármán András pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy 2027-ben sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében. Ez azokat érinti, akik 146 ezer forint alatti összeget kapnak. És az R.E.M. 25 éve kiadott Reveal című lemeze újra megjelenik. A 2011-ben feloszlott világhírű amerikai rockcsapat mostani kiadványának egy korábban kiadatlan párizsi koncertfelvétel is a része. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Szép vasárnapot, közeledünk az ebédidő felé. Én Bisztricki Sári vagyok, még egy óráig én hozom neked a szegedi kedvenceket itt a Rádió 88-ban. Most pedig elsőként már a közeledő Halloween-re hangolódva. Tame Impala dala jön, a Dracula.

Robbie Williams-től szólt a Let Me Entertain You, ami szerintem azt az üzenetet hordozza, hogy szórakozzunk, érezd jól magad te is, ki kell élvezni még ezt a vasárnapot és a gyönyörű őszi időt is. Ha nincs ötleted, hogy mivel tölthetnéd a délutánodat, egy percig se aggódj, már mondok is néhány programötletet. Még mindig kimehetsz a Szegedi Vadasparkba, ha már állatok világnapja van, de a mai napon a fűvészkert is kiváló választás lehet. Ha pedig az állatokat a mozivásznon keresnéd inkább, megnézheted ma a belvárosi moziban a Macskák a Múzeumban 2-t, a Macskafogót, a Préri Farkas Visszavágott, vagy akár a Mancsőrjárat televíziós sorozat alapján készült dínófilmet. És még nincs vége a programáradatnak. A Nagyszínház Imre Zoltán balettermében este 6 órától megtekintheted, pontosabban inkább részt vehetsz a Szektor című foglalkozáson, ami a Kooperáló Színház pedagógiai alkotóter produkciója. A csoport egyébként kiváló lehetőség arra, hogy a színházi világ kreatív gyakorlatainak segítségével egy szórakoztató légkörben játszhass, miközben közelebb kerülhetsz önmagadhoz és megismerkedhetsz másokkal is. Az Árkádba is érdemes lehet ellátogatnod, ezúttal ugyan nem kincskeresés miatt, hanem a magyar zenei dúó a Balkán VIP koncertje miatt, ami délután 14:30-tól kezdődik, utána pedig Méringer Marcial akusztikus koncertet délután 4 órától. Jó szórakozást kívánok! És ne szaladj messzire, mert a One Republic egészen biztosan utánad szalad a Run című számával. Ez jön most!

0: A Pink Pony Club szólt itt a 88-ban. Na aggódj, a hétvégében még mindig hátra van egy kevés. Élvezd ki a napsütéses időt, és írd meg nekünk, ha látsz valamit az utakon. Hamarosan pedig pörögnek tovább a zenék. Kygo, Khalid és Griffin közösen a Save My Love You Might, de előtte még a Maroon 5 érkezik azzal a dallal, amivel letaszította a trónról a Gangnam Style-t még 2012-ben. A One More Night szól majd teljes hosszában a 88-ban.
1: Dani!
2: Kedzo! Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
6: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent Fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkőeltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent Fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
7: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető, benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
9: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
2: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
4: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amanit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amani, a Novotel mellett.
5: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építőpont Kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építőpont.com.
6: Ez reklám volt.

0: Az Enjoy the Silence volt itt a Rádió 88-ban. Nem sokára pedig megtölthetjük bennünket egy jó kis vasárnapi ebéddel, bevallom már, én is éhes vagyok kicsit. És talán ihletet is tudsz meríteni, hiszen Nemes Roli riporterünk pacalfőző versenyen járt kedden, ahol versenyzőket kérdezett a pacal csinyáról, bínyáról. Hallgass egy kicsit.
1: Maga a zabálási folyamat az két funkciót. Én azt javaslom, be kell áztatni ecetes vízbe egy fél órára, hogy megtisztuljon, majd utána maga a zabálás rottyantástól számítva egy minimum 40 perc.
2: Hogyha egy valamit kellene kiemelned, ami hogyha kimaradna ebből a pacalból a ti receptúrátok alapján, akkor az biztos, hogy teljes mértékben tönkre vágni, akkor melyik összetevő lenne az, ami elengedhetetlen?
1: Mivel erdélyi pacallevest főzünk, ezért az ecetes paprika, hogyha kimarad, akkor az már nem erdélyi pacalleves.
0: Bár a pacal egy megosztó étel, én még nem is kóstoltam soha, de egy biztos, igazán kreatívan is el lehet készíteni, akár olaszosan, parmezánnal, citrommal, kakukkfűvel, de persze ott van a hagyományos magyar verzió is. Ki tudja, a végén még talán nekem is megjön az étvágyom a pacalhoz. Minden esetre én most búcsúzom, ez volt a vasárnap délelőtt itt a Rádió 88-ban. Bisztricki Sári vagyok, utána pedig Milla érkezik a Lottika Mizuval, egészen délután 4 óráig. Most pedig Azaria és Dash énekel neked. Nekik minden mindegy, neked az azért biztosan nem, hogy milyen zenék szólnak. Jön a mindegy.

0: Tiramisu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Ebben a kellemes időben a legjobb sportolni. Ma sok napsütésre is 26 fokra számíthatunk, és ha már a testmozgásnál tartunk, most a sporttal hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre. Erről is hallhatsz hamarosan a hírekben.
0: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség

0: sporttal, zumbával és jógával hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre Szegeden. Október 11-én ismét érkezik a Pink October nevű programsorozat a Pink Arénába, amelyre meghívást kapott Katus Attila, Canik Balázs és számos helyi fitness guru is. Süli András, a szervező Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnöke elmondta, a mozgásos programok mellett szűrővizsgálatokkal és workshopokkal várják az érdeklődőket.
1: Nyilván, hogy mivel a fitness fogja majd a főszerepet játszani, azért a részvevőknek váltócipő és polifóm ajánlott, illetve a program ugye a merrák és a daganatos betegségek megelőzése érdekében létrejött országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik, így elengedhetetlen jelképe a rózsaszín, aki teheti, öltözékében viselje ezt a színt.
0: Felzászlózta a Pik Szeged a belvárosi hidat. Idén ősszel lesz 30 éve, hogy bemutatkozott az OTP Bank Pik Szeged a Bajnokok Ligájában. Ennek alkalmából a szegedi belvárosi hídon a kék-fehér zászlóikat láthatjuk. A lopogókkal a közelgő Bajnokok Ligája mérkőzésre is felhívják a figyelmet. Október 10-én szombaton a Pik Szeged először találkozik a portugál Sporting CP-vel. Pótlólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter elmondta, hogy az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. És jövő januártól Kaliforniában betiltják a gyermekházasságot, amely 32 amerikai államban még ma is legális. Kaliforniában mostanáig mindössze szülői engedélyre és egy bíró aláírására volt szükség egy gyermekházasság megkötéséhez. 2018-ig csaknem 300 000 18 év alatti kiskorú kötött legális házasságot az Egyesült Államokban, köztük 10 éves gyermekek is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szép napot, Szeged, én Milla vagyok, és ez itt hallottik a Mizua Rádió 88-ban, ahol kitekintünk ma is egy picit a külvilágra, és szétnézünk, hogy mik is a helyzetek körülöttünk. Első körben érkezzen is az egyik kedvenc előadó, The Weeknd, akiknek most

Pink és a So What, hát hogyha valaki tudja, hogyan kell stílusosan bosszút állni, akkor az biztosan ő. A dal ugyanis akkor született, amikor az énekesnő és férje Carrie Hart éppen csúnyán különváltak. Pink fogta magát és megírta ezt a dacos himnuszt arról, hogy a pasia nélkül is ő a legnagyobb rockstar. De hát a sorsnak van ugye humora, hiszen a klip forgatására már ki is békültek, így a videóban végül maga a férj is szerepel és együtt bulizzák végig a saját szakításuk történetét. Hát így kell egy házassági válságból világslágert csinálni, azt hiszem. A most következő dal viszont nem lett éppen happy end, már csak a címéből adódóan sem. Bruno Mars írta egyébként, de nem ő énekli, az eredeti címe kicsit csípősebb, nálunk azért a szalonképes verzió fog szólni. CeeLo Green és az FU következik.

0: Hamarosan érkezik a folytatásban a Cake by the Ocean, itt lesz velünk David Guetta a Love is Gone-nal, de Eva Max is elénekli nekünk a Torn.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
3: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
4: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
3: És a segítség kell?
4: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
5: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
7: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
8: Szegedi Árkádban.
1: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
9: Ez reklám volt.

Ez volt a Cake by the Ocean itt a Rádió 88-ban a Lottika Mizuban, és hát egy fantasztikus zene után mi más is jöhetne, mint egy fantasztikus hír. Ugyanis a héten olvastam, hogy Alaszkában egy nemzeti parkban minden év őszén megrendezik a kövér medve hetet. Ez egy hivatalos verseny, ahol kamerával figyelik a medvéket, ahogy éppen esznek, és online felületen lehet rájuk szavazni. Az idei győztes neve Backpack, azaz hátizsák volt, aki ma 20 éves, és kb. 450 kilót nyom. Érdekesség, hogy az anyukája Holly 2019-ben nyerte meg ugyanezt a versenyt, úgyhogy úgy tűnik ez ilyen családi hagyomány náluk. Valószínűleg, hogyha ebéd után a negyedik szelet rántott húsomat eszem majd, akkor rájuk fogok gondolni, és békésen fogok hátradőlni a kanapén. Azt javaslom, hogy tégy te is így. Most pedig érkezzen Taylor Swift-től az Opalite című dal.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Kellemes őszi idő csábít minket a szabadba, szerintem engedjünk ennek a csábításnak is, tegyünk egy nagyobb sétát délután. Élvezzük ki az őszi időt, mert egyet pislogunk, és már itt lesz a szilveszter, amire nagyon nagy bulival készül a Strandfesztivál szervező csapata. Erről is szó lesz a hírekben. A Volt hallgatóinak indít új rendezvénysorozatot a Szegedi Tudományegyetem. Az Egyetem Napja programhoz kapcsolódva szervezik meg idén az Alumni Festet november 13-a és 15-e között, ahol előadásokkal, közösségi programokkal, workshopokkal adnak teret a találkozásoknak, a tudásmegosztásnak és az egyetemi emlékek felidézésének. Schwimmer Tóth Tíme, az STE Alma Mater alumni szakmai vezetője elmondta, az előadásokkal olyan gondolatokat szeretnének elindítani a résztvevőkben, amiket a tankönyvekből nem feltétlenül ismerhetnek meg.
2: Igazából ez egy kisebb népünnepének, vagy egy ünnepségnek szántuk. Ez a 20 éves évfordulónknak az egyik központi eleme lesz. Azt az érzést is szeretnénk a szakmaiság mellett megmutatni, hogy mennyire fontos emberi kapcsolatokat és útravalót adhat, hogy egy ilyen egyetemi közösségnek a része vagyunk.
1: Épül a vásárhelyi Szőnyi Benyámin református általános iskola új épületszárnya. A háromszintes bővítésben 6 tanterem és 4 kiszolgáló helység kap helyet. A kivitelezést a Szegedi Ferroép ZRT végzi. A beruházás csaknem 864 millió forintba kerül. Az új épületet a tervek szerint a 2027-28-as tanév kezdetére adják át. A bővítéssel minden diák egy helyen tanulhat, és diák könyvtár is készül. Szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy 3 kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a Gyékényesi deltavágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 30

0: 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. És egynapos újévi fesztivált hoz össze a Strand Fesztivál 2026. december 31-én Budapesten az MVM Dómban. Az este főfellépője Beton Hofi lesz, mellette fellép még mások mellett Méringer, Sisi, Gyuris, az Airi Mafia, K. Kevin, Lil Frak és Molly Wood is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Tehát, hogy Rita Ora slágerét, a Your Songot Ed Sheeran írtam. A két sztár ráadásul tinikora óta szoros barátságot ápol, és hogyha nagyon jól fülelsz, akkor Ed Sheeran jellegzetes hangját és vokáját is tisztán kihallhatod a dal refrénjének hátteréből. Érkezzen is most itt a Lottika.

Shakirától és Burna Boytól volt ez a Die Die, és hát azon gondolkoztam, hogy vajon ők tudják, hogy mit jelent az a szó, hogy senyved. Én tudom, ugyanis nemrég vettem egy bazsalikomot, ami zöld volt, illatos és nagy terveim voltak vele, házi pesztó, friss paradicsom, olasz nyár a konyhában, stb. Aztán hát elsenyvedgetett ott a konyhában, amikor jött az élet és elfelejtettem megöntözni, vagy éppen bepróbáltam pótolni plusz 3 pohár vízzel. Hát ti ne hagyjátok senyvedni a növényeiteket, és a most következő dalt sem hagyjuk senyvedni a polcon, mert mindenki újra és újra elővenné, biztos vagyok benne. Érkezik is a Star Walking.

0: Jobbnál jobb zenékkel érkezek hamarosan itt a Lottika Mizuban a Rádió 88-ban, mint például a Bones, a Sexy and I Know It, vagy a So Easy.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
1: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Dél-Klíma. www.dél-klíma.hu.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
8: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akku és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
10: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
11: Na nem mondd, Ilonkám, szerdánként úgyis mindig ráérek.
10: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény,
11: és a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
10: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
12: Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint, egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Ez reklám volt.

Ez volt Imagine Dragons-tól a Bones, és hogyha már csontoknál tartunk, akkor hát el kell mondanom, hogy az STL mérnöki karának két új kollégájának hát ez a része úgy valahogy hiányzik. Ugyanis a héten a Tudományfesztiválon mutatkozott be Steve, a humanoid robot, és Stella, a robotkutya. Steve egyébként integet, kezet fog, tapsol, táncol és puszit küld, ha meglökod, akkor nem dől el, visszanyeri az egyensúlyát, Stella pedig pitizik, két lábra áll és ugrabugrál, szóval pont úgy viselkedik, mint egy igazi kutya, amikor zörög a szalámis papír. Van egyébként egy csavar, Steve kesztyűje alatt egyelőre merev gumikéz van, vagyis megfogni még nem tud semmit, az öt ujjas kézhez még további finanszírozásra lenne szükség. Hát képzeld el, ahogy Steve végig sétál a Kárász utcán, mellette pitizik a kis Stella, Steve integet a padon ülő néninek, igazi parádé lenne, én alig várnám, hogy ezt végignézhessem. Ehhez passzol a most következő dal, ugyanis az Ördög Prádát visel kettőhöz írták, és azt mondták róla, hogy a valódi dolgok szeretetéről szól, egy mesterséges intelligenciás digitális világban, hát a robotok után pont ez kell nekünk, érkezik a Material Lover.

0: segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
0: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
1: Támogatja

0: Az Európai Innovációs Tanács vezetője érkezett az e-Chemicals szegedi központjába. A látogatás célja az volt, hogy bemutassák a vállalat szén-dioxid elektrolízis technológiáját és konténeres ipari rendszerét. Ezek villamos energia segítségével az ipari kibocsátásokból elfogott szén-dioxidot szén-monoxiddá alakítják, amely számos vegyipari termék és szintetikus üzemanyag alapanyagaként szolgál. Janáki Csaba, az e-Chemicals ZRT tudományos igazgatója elmondta, az Európai Innovációs Tanács pályázatával egy olyan terméket tudnak létrehozni a rendszerükből, ami később az ipari szereplők palettáján is megjelenhet.
1: A vásárlónál annyi csapódik le, hogy a környezeti lábnyoma az kisebb a terméknek. Ugyanaz a szénmonoxid molekula épül be a későbbi termékekbe, mint korábban, csak ez egy zöld szénmonoxid abban az értelemben, hogy széndioxidból hoztuk létre, úgyhogy energiaforrásként csak megújuló energiát használunk fel lehet.
0: Befejeződött a Kisteleki Általános Iskola épületének felújítása. Az elmúlt hónapokban restaurálták az aula és a tornaterem tetőszerkezetét, a tornatermi öltözőket, kicserélték az aula nyílászáróinak egy részét, helyreállították a tornaterem parkettáját, és gépi szellőzést építettek ki a régi tornateremben, mintegy 300 millió forintból. A jövő évi költségvetést és a klímatörvényt is tárgyalják az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett, hogy a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is. Emellett megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon. És a látványos videóklippel jelentkezett Bruno Mars. Az énekes kiadta a Dance With Me című dalához készült hivatalos videóklipet, amely a legújabb The Romantic című nagylemezének egyik legnépszerűbb darabja. Dance with me, darling, just one more time. A kisfilmben a kolumbiai énekesnő Carol G is feltűnik, mint vendégszereplő. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A soron következő dal különlegessége, hogy a Faithless ikonikus 1995-ös elektronikus zenei himnuszának, az Insomniának a dallamára és zenei motivumaira épült, az együttes jóváhagyta a projektet, és a dal nem csak a dallamot, hanem a refrénnek egy részletet.

Igen, ez a hamisítatlan 90-es évekbeli energia a Freed From Desire szólt itt a Rádió 88-ban a Lottika Mizuban. Ha pedig vágyakról és beteljesült álmokról beszélünk, akkor hát van egy friss hírem a hazai és nemzetközi sztárvilágból, amit garantáltan elolvadsz. Megszületett Palvin Barbie és Dylan Sprouse első közös gyermeke. Barbiék stílusosan egy közös fotóval jelentették be a hírt, ahol a Los Angeles Dodgers mezekben hátulról látszódnak a pici lányjal, a poszthoz pedig csak annyit írtak poénosan, hogy idén szó szerint vettük a munka ünnepét, ugyanis a kis hercegnő, akit a terhesség alatt csak Principessának hívtak, szeptember 7-én a munka ünnepén jött világra. Dylan a podcastjében már azt is elárulta, hogy a pici neve Sylvie lett, és állítólag igazi hajasbaba, hát hatalmas gratuláció a családnak, a genetikai lottőtös ezentúl hivatalosan is garantált nekik, azt hiszem. Most pedig érkezzen Island kedvenc indie pop bandája, hozzák a nagy beszélgetéseket. Szóljon most a Little Dogs!

0: Ne menj sehová, ugyanis a hírek után meghallgathatod Lady Gaga-tól a The Dead Dance, Tankcsapdától a Mennyország turisztot, de felcsendül a Touch Me is.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
5: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
6: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
7: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
8: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium ringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 90. Újlendület.hu.
9: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
10: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztesteinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
12: A Faterem faárúbolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárúbolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
2: Ez reklám volt.

Már is hozom neked a legfrissebb kulturális iránytűt, mert a jövő héten alaposan felpörög az élet nálunk a Napfényvárosában. Ha egy kiadós nevetésre vágysz a hét indításhoz, akkor hétfő este az IH rendezvényközpont fele vedd az irányt, ahol az Akthágedűvel című vígjáték garantáltan megalapozza a jó kedvet. Ha viszont inkább a fesztivál hangulatot csípnéd, akkor van egy jó hírem, gőzerővel dübörög a jubileumi 30. őszi kulturális fesztivál az STL szervezésében. Egész héten ingyenes kiállítások, koncertek és egyetemi programok tucatjaival várnak rád, városszerte. Szóval program az van bőven, neked csak választani kell. Az őszi Szeged szerintem most gyönyörű, úgyhogy menj minél többet a természetbe, és csak élvezd ezt a színkavalkádot, ami mostanában fogad minket. Most pedig pörgessük tovább a legjobb zenéket, érkezik Jimmy Woon dala.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lottika Optika több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de eső sehol sem várható. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 4, délután 25 fokot mérhető.

0: A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba kerül a Szegedi Közlekedési Társaság 609-es pályaszámú FVV csuklós villamosa. A köznyelvben bengáliként ismert jármű 1964-ben állt először forgalomba Szegeden, és egészen 2002-ig járt menetrendszerűen. Az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott az állapota, ezért az SKT pályázatot írt ki a bengáli közcélú hasznosítására, hogy megmentsék a villamost az enyészettől. Németh Zoltán Ádám közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezető elmondta, a közlekedési múzeum ugyan Budapesten van, de mégis a legméltóbb helyen tudják kiállítani a járművet a jövő nemzedékének.
1: Itt Szegeden az egyes villamosvonalra került, és ugye az egyes villamosvonal volt az egyetlen, ami egyirányú járműveknek a kiszolgálására volt alkalmas, úgyhogy igazából egészen 1964-től 2002-ig bezárólag végig az egyes villamosnak a törzsállománya volt, körülbelül 14-15 társával együtt.
0: Több száz rászorulónak osztottak ki szeretett csokit a centerkében, írja a szeged.hu. Fél órával a kezdés előtt már kígyózott a sor a közösségi tér ajtaja előtt. Az őszi élelmiszerosztás alkalmából a legkisebbeket játékkal is meglepték a Matrix alapítvány Puhóc doktorai. Hamarosan indul az újabb gyűjtésük, amelyhez édességgel, tanszerekkel és bíztató rajzokkal is lehet csatlakozni. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett síta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. És a harmadik évaddal érhet véget a Wednesday című sorozat. Jenna Ortega testdublőre Instagram oldalán osztott meg egy adag képet az elmúlt évek emlékeiből, melynek leírásai nagyon azt sugallják, hogy ez lehet az utolsó évad a nagy sikerű szériának. Ami egyébként teljesen ellentmond a korábbi híreszteléseknek, miszerint az alkotók még további 3 évaddal terveznek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Calvin Harris, amikor kiválasztotta Clementine-t a soron következő dalhoz, akkor egyszerűen írt neki egy üzenetet, a nő pedig annyira megdöbbent, hogy órákig meg sem merte nyitni a csetet, mert azt hitte, hogy valaki szórakozik vele. Végül elolvasta, igent mondott, és mindössze néhány nap alatt meg

Ez volt a Stop the Wedding, és engedd meg nekem, hogy egy kis visszatekintést tartsunk az elmúlt hétből, vagy hetekből, mert hát véget ért valami, amin három hétig együtt izgultunk, az Arcaddal közös játékunk. Pénteken volt a nagy finálé, ahol a szerencsés nyertes 150 ezer forintot vihetett haza, brutális küzdelem folyt érte, de nem csak a finálé volt nagy, hiszen három hét alatt összesen több mint 1 millió forint talált gazdájára, meg annyi játékossal karöltve. Köszönjük mindenkinek, aki játszott és aki fülelt, gratulálunk minden nyertesnek. És hogyha most nem voltál ott a nyertesek között, akkor se búsulj, maradj velünk, mert mindig lesz miért fülelni a Rádió 88-on. Most pedig egy brazil DJ következik, akit 2022-ben a világ negyedik legjobb DJ-jének választottak, és egy brit hang, aki régóta szeretett volna együtt dolgozni vele. Érkezik az ő közösük, a Work With My Love.

0: Nem Menj Sehová érkezik hamarosan, az All Summer Long Tiu Cruise is itt lesz a Dynamite-tal, és a Rescue Me is felcsendül majd. Maradj velünk!
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Dél-Klíma. www.délklíma.hu.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
5: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen át vehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető, benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
6: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
7: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
6: És a segítség kell?
7: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
4: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
8: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh,
9: ahol a hulladékból új érték születik.
10: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
11: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
12: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. 2 hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
2: Ez reklám volt.

0: minden jónak vége szakad egyszer, és ez bizony a Lottika Mizura is igaz. Velem mára ennyi volt a móka, de a zene és a jókedv nem áll meg. Hamarosan jön Mikos Ákos, még belefér el, aki garantáltan pörgeti tovább életünk zenéit. Holnap pedig ne felejts el senki hallgatni a Hello Szegedet, ugyanis a jövő szombati Klub 88-at egy világhírű DJ mixe indítja majd, és hogy ki ő, arról majd Dávid fog beszámolni pontosan hétfőn 10 óra után. Hát a Hello Szegedet megéri majd hallgatni. Mielőtt azonban végleg átadnám a stafétát Ákosnak, egy igazi hazai csemegivel búcsúzom tőled. Nekem ők nem csak egy zenekar a sok közül, hanem a földieim. Egy helyről fújt minket a szél, ugyanaz a levegő, ugyanaz a székelyföldi vidék nevelt minket. Érkezzen a Bagosi Brothers Company!
1: Olyan ő, hogy meg...

0: történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
4: Sporttal, zumbával és jógával hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre Szegeden. Október 11-én ismét érkezik a Pink October nevű programsorozat a Pink Arénába, amelyre meghívást kapott Katus Attila, Canik Balázs és számos helyi fitness guru is. Süli András, a szervező Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnöke elmondta, a mozgásos programok mellett szűrővizsgálatokkal és workshopokkal várják az érdeklődőket.
5: Nyilván, hogy amivel a fitness fogja majd a főszerepet játszani, azért a részvevőknek váltócipő és polifóm ajánlott, illetve a program ugye a merrák és a daganatos betegségek megelőzése érdekében létrejött országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik, így elengedhetetlen jelképe a rózsaszín, aki teheti, öltözékében viselje ezt a színt.
4: Szegedi rendezvényen tűnt fel Novák Katalin. Szombaton rendezték meg az első egészségfesztet Szegeden, ahol az ingyenes szakorvosi szűrések és előadások mellett különleges egészségügyi gép bemutatókat is tartottak. A rendezvényen a korábbi köztársasági elnök is megjelent, aki az egyik kiállító cég csapatában egy mesterséges intelligenciával támogatott edzőgépet mutatott be a jelenlévőknek. 120 ezer forintra emeli a Tisza kormány az öregségi nyugdíj minimumot 2027. januárjától. Az összeg 2008 óta változatlan volt, 28.500 forint. Kármán András pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy 2027-ben sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében. Ez azokat érinti, akik 146 ezer forint alatti összeget kapnak. És az R.E.M. 25 éve kiadott Reveal című lemeze újra megjelenik. A 2011-ben feloszlott világhírű amerikai rock csapat mostani kiadványának egy korábban kiadatlan párizsi koncert felvétel is a része. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Azt mondta nekem minap a szomszédom, miközben mesélt az albániai útjáról, hogy nem a repülés veszélyes, hanem a zuhanás. És nekem elhiheted, most nem mély repülés jön, hanem magasan szárnyaló zenei óra. Itt a 88-ban. Már is az Airplanes-szel kezdünk.

0: Egy jó dal megmarad.
1: De azt is jegyezd meg, hogy ezt ma a Rádió 88-ban hallottad.
2: I just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.

Zsócska vagy Ipi Apacs? Gyerekkoromban inkább az Ipi Apacs mellett tettük le a voksot, ott még futni is kellett ahhoz, hogy leüssük a hunyót, vagy ő minket. De a kérdés mindig ugyanaz volt, mint Lost Frequencies dalánál. Hun vagyol-e? Ez a Rádió 88, és csodás hetet tudhatunk magunk mögött, amikor is egyébként mi is jócskán kerestük a hangokat, azelőtt meg ugye a csomagokat, véget ért az Árkád születésnapi játéka, és hát nagyon boldogok vagyunk, hogy boldoggá tehettünk meg annyi Szegedit, reméljük köztük téged is, viszont hogyha ez éppen kimaradt volna, azért ne aggódj, van még a tarsolyunkban bőven játék, jövő héten hozunk is néhányat, csak hogy jó legyen a heted, és már is előre vetíteném, hogy nyereményeken innen vagy túl, a játékosság azért a hétköznapjaink része is, és nagyon szeretném, hogyha ellátogatnál legalább egyszer az életben, de akár azt is mondom, hogy egyszer a héten a radio88.hu/zene oldalra, és ott megmutatnád nekünk, hogy melyik a kedvenc dalod a felsoroltak közül. Ezzel olykor még nyerni is lehet. Nem sokára szeretnék majd beszélni veled, hozok néhány olyan programot, amit már érdemes előre beírnod a jövő heti szegedi naptáradba, a szívedbe azért írd be mellé, hogy a 88-tal kaptad. Na erről beszéljünk majd nem sokára, most viszont beszéljünk arról, hogy a Talk to You érkezik Another-től és 54 Ultra-tól.

0: Reggelente te is megdörzsölöd a tenyered, miközben felébredsz, hogy vaj, hol van már az a távfűtés. Kb. Úgy megdörzsölöd, mint egy lámpást, miközben gint akarunk előhívni. Az előző percekben például a Krisztina Aguilérával. Itt a Rádió 88-ban, amelyet most nagyon remélem, hogy serényen hallgatsz, már csak azért is, mert hogy hozok neked egy programot, amelyről már lemaradtál, sajnálom, és egy programot, amelyet már beírhatsz előre jövő hétre. És az utóbbi miatt máshogy dörzsölöm a tenyerem, még távfűtés sem kell, hogy felmelegítse a lelkemet, ugyanis 40 éves lett az 1986-os Queen koncert, 40 éve történt már a Népstadionban az a csoda, Tavászi szél, szóval ismerjük, és ez most szerdán megnézhető a Belvárosi moziban 18 óra 30 perctől. Bele kellene már néznem a zenei listánkba, hogy lesz egyébként Queen azon a napon. Na de amiről lemaradtunk, és a végére akartam hagyni ezt a fekete levest, az most ezekben a percekben történik itt Szegeden, mert hogy 40 éves a Macskafogó rajzfilm is, és intergalaktikus rajzfilm nézésre invitáltak mindenkit most 4 órától a Belvárosi moziba, de hát hál' Istennek már annyi helyen fel lehet fedezni, remélem legálisan a te otthonodban is, hogy tulajdonképpen bepótolhatjuk ezt akár a mozin kívüli élménnyel is, és odahaza, így vasárnap este, együtt lehetünk joggal, lustadikek.
1: Dani!
2: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
7: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
8: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos Futás Nem Szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
9: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
10: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban. Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
2: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
3: Ez reklám volt.

Most, hogy így már kifelé lépdelünk a jó időből, és a héten végig hangokat vadásztunk itt a 88-ban, azért szívesen megkérdezném, hogy mondjuk neked a nyárhoz mely hangok tartoznak. Nekem például tökre benne van a zzz hang is, amikor mondjuk kiindulok az erkélyen, és a molylepke, vagy bármely repülő rovar beleszár abba az egyébként neki véget jelentő, nekünk meg olykor nyugalmat hozó fényes szerkezetbe. Na lehet, hogy ez iklette meg a Swedish House Mafiát is, a Move-től Flame-mel. Itt a Rádió 88-ban ez szólt, és lehet, hogy nem volt túl állatbarát ez a felütés, az állatok világnapján meg pláne nem, de igyekszem ezt ellensúlyozni egy kis cukisággal, mert nekem erről a dalról mindig a cukiság jut eszembe. A halott pénzék érkeznek a gyerekekkel, amiben az a hegyke kis kórus van, de addig, amíg ez bekövetkezik, a vasárnap esti vacsora melegítéshez nem sokára még James Bay is érkezik. Előtt azonban adjon ütemet a mikrohullámú sütő pörgéséhez ez a dal, a My My My-szal, Armand van Helden-től, Szeged kedvencei között itt a Rádió 88-ban.

0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: egy kis napfény, még több wow zene.
1: Wow. Még belefér a Rádió 88-ban.
2: Holnap reggel télies időjárásra kelhetünk, hajnalban 4 fok lesz mindössze, úgyhogy sapka.

0: Játék minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Classic Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája.
2: A Volt hallgatóinak indít új rendezvénysorozatot a Szegedi Tudományegyetem. Az Egyetem Napja programhoz kapcsolódva szervezik meg idén az Alumni Festet november 13-a és 15-e között, ahol előadásokkal, közösségi programokkal, workshopokkal adnak teret a találkozásoknak, a tudásmegosztásnak és az egyetemi emlékek felidézésének. Schwimmer Tóth Tíme, az STE Alma Mater alumni szakmai vezetője elmondta, az előadásokkal olyan gondolatokat szeretnének elindítani a résztvevőkben, amiket a tankönyvekből nem feltétlenül ismerhetnek meg.
3: Igazából ez egy kisebb népünnepének, vagy egy ünnepségnek szántuk. Ez a 20 éves évfordulónknak az egyik központi eleme lesz. Azt az érzést is szeretnénk a szakmaiság mellett megmutatni, hogy mennyire fontos emberi kapcsolatokat is útravalót adhat, hogy egy ilyen egyetemi közösségnek a része vagyunk.
2: Épül a vásárhelyi Szűnyi Benyámin református általános iskola új épületszárnya. A háromszintes bővítésben 6 tanterem és 4 kiszolgáló helység kap helyet. A kivitelezést a Szegedi Ferroib ZRT végzi. A beruházás csaknem 864 millió forintba kerül. Az új épületet a tervek szerint a 2027-28-as tanév kezdetére adják át. A bővítéssel minden diák egy helyen tanulhat, és diák könyvtár is készül. Szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy 3 kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a Gyékényesi Delta vágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. A mintegy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. És egynapos újévi fesztivált hoz össze a Strandfesztivál 2026. december 31-én Budapesten az MVM Dómban. Az este főfellépője Beton Hofi lesz, mellette fellép még mások mellett Méringer, Sisi, Gyuris, az Airi Mafia, Kál Kevin, Lil Frak és Molly Wood is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na belegörgetek már ebbe az órába, milyen drága kövek lesznek itt. Aj, opálok, topázok, rubinok, gyémántok, smaragdok, és órakezdésnek egy igazi zafír, egy sírentől. Ajajaj, van olyan egyáltalán, hogy vörös zafír?

Melyik a kedvenc szegedi padod? Na, azért jutott ez eszembe, és ebben az órában igencsak markánsan jelen lesznek a szegedi padok, és padokhoz mérten hozok majd egy pletykát is, az már mondjuk nem Szegedről lesz, de hogy onnan jutott ez eszembe, hogy minap láttam egy csodás párt, fiatalok voltak, lelkesek és szerelmesek, és hát szerelmesen összebújva üldögeltek egy padon, és még egy csók is csattan, mondjuk ezt már hosszan nem néztem, mert ez elég fura lett volna, és remélem, hogy a fülébe énekelte a srác Katy Perry dalát, az I Kiss the Girl, ez szólt itt a Rádió 8. És hát ennek örömére végig is pörgettem a fejemben az összes fontos tanácsot, amit akkoriban begyűjtöttem már, mint az első csókom előtt, hogy mi mindenre vigyázzak. Nyilván ilyen hagyma, igen, meg hogy vadászok eledele a mentolos rágó, igen, de például tanácsolták nekem azt is, hogy mondjuk csípős szájjal ne csókolózzak, mármint hogy csípős paprika, csili, ilyesmi után, és hát tényleg az egyik legfontosabb tanács. És hát a szegedi padról elrugaszkodván ennek a párnak is, és más pároknak is nagyon szívesen ajánlok egy szuper programot. Paprika termesztés hagyományairól tartanak ugyanis Alsóvároson egy kultúrsétát, méghozzá pénteken, de egyébként más időpontokban is részt lehet ebben venni az alsóvárosi Ferences templomban. A paprika termesztésről és magáról a hagyományról, kultúrtörténetéről lehet sokat megtudni ebben a sétában, és az a jó, hogy ez a séta nemhogy kétszer-egyszer sem csíp. Csípjetek meg, álmodom, Miley Cyrus tényleg egyre aktívabb, és mostanában is hoz ki dalokat, de a Jadedet már egy ideje azért szeretjük, és örömmel hallgatjuk itt a 88-ban Szeged kedvencei között.

0: Az október az ijesztgetés hónapja, éppen ezért kérdezem, hogy neked vajon melyik a legijesztőbb helyed Szegeden? És nekem pont a Circusről jut eszembe az én legijesztőbb helyem, legalábbis mikor ide költöztem, rettegtem a lámpás körforgalomtól. Konkrétan vasárnap délutánonként kb. Ebben az időszakban eleltévedtem arra autóval, hogy gyakoroljak, hogy hogyan kell átmenni rajta bizonyos irányokba. Na, most Post Malone-nal szaladgálhattunk körbe itt a 88-ban, és egyébként a Rádió 88-al azon belül is Gedzóval meg a Danival a héten már körözhettünk egyet, mert hogy október 1-én a Zene Világnapján csodás nosztalgia villamos fém hangok zenéjére utazhattak, akár veled is. Nagyon remélem, hogy ott voltál és legalább készítettél egy képet róluk velük, és mondjuk megkeresheted magad a képek között a Facebook oldalunkon is. És egyébként, hogyha már nosztalgia szegedi villamosról van szó, akkor a Szegedi Közlekedési Kft. Még júniusban ugye kiírt egy pályázatot a 62 éves villamos hasznosítására. Ez ugye a bengáli, az a nagy sárga, és a pályázat eredményeképpen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerül a bengáli villamos, amely remélem most már a vers szerint csicsikálhat egyet. Na de mi ne aludjunk még, van még teendő, amíg elkezdődik a következő hét, úgyhogy én is aktivizálom magam, a Scared to be Lonely érkezik nem sokára Martin Garrix-től és Dua Lipától, itt a Rádió 88-ban. Mindjárt!
1: Dani!
2: Kedzo! Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
5: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
7: Ez reklám volt.

a legszívmelengető dolog, amit a héten láttál. Nekem 5 néni volt az, akik mostanában minden áldott nap kiülnek és trécselnek egyet a környék padjain. 2 még össze is toltak nekik, hogy jobban elférjenek. Nagyon cukik, de tényleg beszélnek mindenről, amiről kell. Politikáról, unokákról, kutyákról, az éppen előttük elsétáló emberekről. Én is kutyasétáltatás közben szoktam találkozni velük, és ez a régi vágású hozzáállás igencsak megindító volt. És Dukált is hozzá ez a régi vágású dal. Mando Diao és a Dance with Somebody szólt itt a Rádió 88-ban. Ebben az órában szegedi padok előkerültek bőven. Már egy szerelmes párt is megidéztem, meg itt a pletykáló néniket is, és mondtam, hogy én is pletykálok szívesen egyet, mert hogy ilyenkor azért mégiscsak előre is tekinthetünk, hanem is teljesen a hétre, de hogy majd mit nézhetünk, mondjuk a közeli jövőben. Most például elpletykálták Bradley Cooper új filmjét, állítólag a G.I. Joe film folytatásában fog majd feltűnni. Hát kétségtelen, hogy Bradley Coopert is utolérte az idő, lehet ki is ülhetne a nénikhez a padra, az lehet szakmailag is nagyobb előrelépés lenne, és beszélgethetnének egyet a nénikkel, a mostani fiatalságról, akik szeretik ezt a dalt velünk együtt. A Pannonia szól már is Dash-től és Young Fly-tól, itt a Rádió 88-ban.

0: 88. Hey! Az életünk része.
1: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Még egy kis napfény, még több wow zene.
1: Még belefér a Rádió 88-ban.
2: Köszi, hogy most is a 88-at hallgatod. Holnap marad a kellemes őszi idő, maximum fátyol felhők lehetnek az égen. A szél gyenge, olykor mérsékelt lesz. Hajnalban kell majd a kabát, 4 fokot mérhetünk. Délután viszont 25 fok lesz, így készülj majd. Ha pedig belefér a napodba, akkor nézd meg Bruno Mars legújabb videóklipjét. Erről is szó lesz a hírekben.
0: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
0: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
0: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
0: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az én.

0: Az Európai Innovációs Tanács vezetője érkezett az e-Chemicals Szegedi központjába. A látogatás célja az volt, hogy bemutassák a vállalat szén-dioxid elektrolízis technológiáját és konténeres ipari rendszerét. Ezek villamos energia segítségével az ipari kibocsátásokból elfogott szén-dioxidot szénmonoxiddá alakítják, amely számos vegyipari termék és szintetikus üzemanyag alapanyagaként szolgál. Janáki Csaba, az e-Chemicals ZRT tudományos igazgatója elmondta, az Európai Innovációs Tanács pályázatával egy olyan terméket tudnak létrehozni a rendszerükből, ami később az ipari szereplők palettáján is megjelenhet.
1: A vásárlónál annyi csapódik le, hogy a környezeti lábnyoma az kisebb a terméknek. Ugyanaz a szénmonoxid molekula épül be a későbbi termékekbe, mint korábban, csak ez egy zöld szénmonoxid abban az értelemben, hogy széndioxidból hoztuk létre, úgyhogy energiaforrásként csak megújuló energiát használunk fel lehet.
0: Befejeződött a Kisteleki Általános Iskola épületének felújítása. Az elmúlt hónapokban restaurálták az aula és a tornaterem tetőszerkezetét, a tornatermi öltözőket, kicserélték az aula nyílászáróinak egy részét, helyreállították a tornaterem parkettáját, és gépi szellőzést építettek ki a régi tornateremben, mintegy 300 millió forintból. A jövő évi költségvetést és a klímatörvényt is tárgyalják az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett, hogy a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is. Emellett megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon. És látványos videóklippel jelentkezett Bruno Mars. Az énekes kiadta a Dance With Me című dalához készült hivatalos videóklipet, amely a legújabb The Romantic című nagylemezének egyik legnépszerűbb darabja. Dance with me, darling, just one more time. A kisfilmben a kolumbiai énekesnő Carol G is feltűnik, mint vendégszereplő. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az ilyen balzsamos vasárnap estéknek csak egy funkciója lehet Szegeden a 88-ban, hogy sasszélépésben átlépjünk a következő csodás hetünkbe. Pinkel most ezt tanuljuk meg, a jókedv tánclépéseit. Itt a Rádió 88-ban.

0: Király Szeged.
1: Ez új.
2: Lengyel Johanna vagyok.
3: Lengyel Johanna.
2: Egyenes az út.
4: Rádió 88.

Azt hiszem, erre a dalra lehet, hogy egy kis időt kellene hagynom, főleg a kérdéssel egyetemben, hogy neked van-e olyan dal, amit az első munkahelyedhez tudsz kötni. Azt hiszem, miközben ennek a lecsengését hallgattuk, talán egy kis időt is érdemes hagynom. A Muni dabja egyébként pont az én első munkahelyemhez kapcsolódik, mondjuk egy rádiósnak könnyebb. Azt hiszem, az még nem is volt munkahely, még pénzt sem kaptunk érte, gyakornoki meló volt, és ebből a dalból volt kivágva egy részlet, amire rengeteget beszéltünk, mármint hogy rádióban nyilván. Klasszikus. Ja, és hogyha már klasszikusoknál tartunk, meg ráadásul most volt október 1-e a Zene Világnapja, akkor az igazi kezdetekhez jó visszanyúlni egy kicsit, így október 7-én szerdán a Kék Szakálló Hercegvárát játsszák majd az Agora dísztermében. És valamit be kell vallanom, egy csomó ideig azt hittem, hogy Grieg Hall of the Mountain King-je, de tudod, ez a na, szóval, hogy ez az egyenlő egyébként Bartók Kék Szakálló Hercegével, de nem! Az ilyesmire azért jó rájönni, akár élőben is, egy ilyen csodás operát pedig élőben 100 zongorával meghallgatni egész felemelő tud lenni. Amúgy is klasszikusokat, vagy elcsípett light dallamokat hallgatni egész stresszoldó tud lenni. Mondjuk ilyenre alkották meg ezt a dalt is, meg egy kicsit ilyenre próbáljuk hangolni a vasárnap estét is. A 21 Pilots dala szól most itt a Rádió 88-ban. A stresszoldónak szánt vasárnap estéthez a Stressed Out-ot hallgatni.

Rádió 88.

0: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
1: Harry Styles, American Girls.
0: Rádió 88, Szeged, Kedve.

0: Te is húzd be, kérlek, a kis naptáradba az utolsó oldalakra, hogy Harry Styles, American Girls, még egy vonal. Hát most ez nekem körülbelül ilyen 450 tételes. Ennyiszer szoktam újra hallgatni egy átlag hónapban ezt a dalt. Nagyon elkapott. Úgyhogy köszi zenei szerkesztők, és köszi neked is, hogyha behúzod ezt a tételt. Nem tudom, miről vezetsz még esetleg egy-két statisztikát így az évben, hogy mi mindent hallgattál meg, vagy néztél meg. Nekem valamelyik éven így volt az év top egy sorozata között, amit megnéztem, a Cheer, ha már ilyen amerikai lányokról van szó, akkor ott például nem csak lányok, hanem fiúk vonatkozásában is igazi amerikai kisvárosi szurkoló csapatot, ezeket a pomponokat, cheerleadereket lehetett nyomon követni egy évadon keresztül. Ez még valamikor a Covid környékén volt, és egyébként nemzetközi siker is lett a Cheerből, és már azóta leágazása is lett. Például a Dallas Cowboys cheerleadereit is nyomon lehet követni egy-egy dokumentum sorozatban. Nyilván szakmailag. Kérlek, írd fel te is a listádra, adj neki majd egyszer egy esélyt, meg most nekem egyet, hogy ilyen szurkolva fogom bejelenteni, hogy mindjárt jön a Jax Jones, Where Did You Go? 88! Ez de béna volt. Úristen.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.

0: Mit hallgattál a hétvégén?
1: A Rádió 88-at.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Sokat szoktam azon gondolkodni, hogy ha ilyen hollywoodi környékre vágyom Szegeden, akkor melyik utcába kellene bemennem. Adhatsz nyugodtan egy tippet, megköszönöm, hogyha legközelebb ilyen dal szól a rádióban, akkor mondjuk ott menjek lehúzott tetővel. Hello Szeged, ez a Rádió 88. A jövő hetet is együtt tölthetjük majd, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egyébként egyre kevesebb napsütésben jól is fog jönni majd az egymás támogatása. Tőled nekünk, tőlünk neked. Addig meg megyünk lendületet, most például akár ahhoz is, hogy a gyereknél rákérdez, hogy kész van-e minden házi, szinte tudván a választ, és az utolsó ideges gesztenye ember alapanyag gyűjtés közepette majd jól fog jönni a Klub 88. Speciál én néha konyhai tevésvevéshez szoktam hallgatni. Jut eszembe, tele van a mosogató. Na, én erre koncentrálok, te pedig bármire, legyen társad neked nem sokára a Klub 88, meg most ez a dal a The Fate of Ophelia szól Taylor Swift-től. Itt a Rádió 88-ban, csodás hetet kívánva, Isten áldjon téged!

0: az este itt kezdődik, de azt is szeretlek, hogy ezt mi a Rádió 88-ban.
1: Mindjárt 7 óra lesz, és vasárnap este sem maradhat el a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Szeged legnagyobb klubja ma is este 10 óráig tart veled. Hogyha dolgozol, akkor jó munkát neked, az időjárás és a hírek után már jön is DJ PG első mixe.
2: Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de eső sehol sem várható. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 4, délután 25 fokot mérhetünk. Jó utat, ha éppen úton vagy. Egy igazi szegedi közlekedésikon is útra kell, igaz, most már nem utasokat szállít. Az SKT legendás Bengália a közlekedési múzeumba kerül. Mindjárt jön ez is a hírekben.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi

0: kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
2: A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba kerül a Szegedi Közlekedési Társaság 609-es pályaszámú FVV csuklós villamosa. A köznyelvben bengáliként ismert jármű 1964-ben állt először forgalomba Szegeden, és egészen 2002-ig járt menetrendszerűen. Az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott az állapota, ezért az SKT pályázatot írt ki a bengáli közcélú hasznosítására, hogy megmentsék a villamost az enyészettől. Németh Zoltán Ádám közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezető elmondta, a közlekedési múzeum ugyan Budapesten van, de mégis a legméltóbb helyen tudják kiállítani a járművet a jövő nemzedékének.
3: Itt Szegeden az egyes villamosvonalra került, és ugye az egyes villamosvonal volt az egyetlen, ami egyirányú járműveknek a kiszolgálására volt alkalmas, úgyhogy igazából egészen 1964-től 2002-ig bezárólag végig az egyes villamosnak a törzsállománya volt, körülbelül 14-15 társával együtt.
2: Több száz rászorulónak osztottak ki szeretett csokit a centerkében, írja a szeged.hu. Fél órával a kezdés előtt már kígyózott a sor a közösségi tér ajtaja előtt. Az őszi élelmiszerosztás alkalmából a legkisebbeket játékkal is meglepték a Matrix Alapítvány Puhóc doktorai. Hamarosan indul az újabb gyűjtésük, amelyhez édességgel, tanszerekkel és bíztató rajzokkal is lehet csatlakozni. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett síta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. És a harmadik évaddal érhet véget a Wednesday című sorozat. Jenna Ortega testdublőre Instagram oldalán osztott meg egy adag képet az elmúlt évek emlékeiből, melynek leírásai nagyon azt sugallják, hogy ez lehet az utolsó évad a nagy sikerű szériának. Ami egyébként teljesen ellentmond a korábbi híreszteléseknek, miszerint az alkotók még további 3 évaddal terveznek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszók.

Hogyha holnap korán kell kelned, akkor én szívben és lélekben leszek veled. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, viszont testben is Gedzó meg a Dani lesz veled reggel 6 és 9 óra között itt a Rádió 88-ban, ahol ma is este 10 óráig szól a Klub 88. Én Büte Zsolt vagyok,

0: Este 8 órához közeledve is Szeger kedvenc zenét hallgatod Mixben itt a Rádió 88-ban. Szeger legnagyobb klubja ma is este 10 óráig szól, 9 óráig pedig DJ PG mixeit hallhatod, valamint 8 és 9 óra között hozok egy nagy hírt, ami a Klub 88 életében nagyon, de nagyon fontos és menő lesz, úgyhogy érdemes velem maradnod a folytatásban is.
1: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál.

8 és 9 óra között a Rádió 88-ban DJ PG mixeit hallhatod. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és jövő szombaton debütál egy világsztár itt a Rádió 88-ban, hiszen október 10-én este egy nemzetközi DJ mixét is hallhatod majd itt a 88-ban, a Klub 88-ban. De hogy kiről van szó, ezt most még nem árulom el, de jövő héten megtudhatod, úgyhogy türelem, türelem, rózsát terem.

0: Mindjárt 9 óra lesz a Rádió 88-at hallgatod, és vasárnap esténként 7 és 9 óra között DJ PG mixeit hallatod itt a Klub 88-ban. Szeged legnagyobb klubja folytatódik, én Büta Zsolt vagyok, egészen 10 óráig.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esze itt kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Robin.

egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed-e, mi minden múlik 72 szív dobbanással? Egy a csenddel fogy el, egy a vízhangnak felel.

robban el, homály issza fel. Veled öbben a szív, de nem fél. A világnak csak egy ember vagy, de nekem a világ te vagy.